0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Maybe

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: chillout zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztúító kongresszusán Budapesten. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztúító kongresszuson választották újra pártelnöknek. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását, a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok

0: Bánás Világnap alkalmából rendezett programok Paksóan. A kábítószerügyi egyeztetőfórum két aktív tagja, Nagy Csilla, a Paks kistérségi szociális központ dolgozója, valamint Bíró Ilona Mária rendőrzászlós, a paksi rendőrkapitányság munkatársa számolt be rádiónknak a részletekről. Nagy Csilla elmondta, a programsorozat első állomása egy drogprevenciós színházi előadás volt a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói számára. Hozzátette, a fiatalokat egy videókészítő pályázattal is szeretnék bevonni a kábítószerekkel kapcsolatos kommunikációba, melynek hétfőn lesz az eredmény hirdetése. Bíró Ilona Mária a hétfői programok részleteibe engedett betekintést.
1: Mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amit már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a síszemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha itt áll volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna, különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szexádi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szexádon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és fölajánlják a segítséget a fiataloknak.
0: A hétfői programon bemutatkozik a paksi fiataloknak a Dunaföldvári Asztakeservit értékmegőrző környezetvédő egyesület is, mondta el Nagy Csilla.
2: Nagyon hitelesek a fiatalok részére, fizikálisan kinézetileg egy tetovált külsejű rocker, motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drogfogyasztás helyett mi az a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog.
0: A hétfői kábítószer ellenes nap paksi programjai délelőtt 9:30-től kezdődően lesznek látogathatók a Csengély Dénes Kulturális Központban. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengély Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Az országos középtávú és váltóbajnokságon vettek részt a PSL tájfutói, számolt be a versenyről weboldalán a Paksi Sport Egyesület. Azt írták, a versenyzőkre az évtized legkeményebb OB-je várt. A megmérettetést a Sáska település melletti részletgazdag domborzatú terepen rendezték meg. A pályák igazán próbára tették a sportolókat, a nehezen futható aljnövényzet, a meredek hegyoldalak és a sokszor igen köves fedettség miatt. Szinte minden kategóriában a győztes idők is elmaradtak a tervezettől. A paksiak legjobb helyezései a középmezőnybe voltak elegek. A középtávon Kovács Vera N55-ben 27. Kis Gábor F45-ben 29. Svendner Réka N21-ben 41. Kovács Karina N21-ben pedig a 42. helyen végzett az 50-60 fős mezőnyökben. Ezt követően az országos váltóbajnokságra került sor, melyen egy csapat képviselte a Paksi klubot a női felnőtt mezőnyben, ahol Makovinyi Dorottya, Svendner Réka, Tinnyei Petra összeállítású váltó teljesítette az etapot.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en.

0: 96.3 Paksh FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paksh FM. Összekött.
3: Még, még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom.

0: megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját. Elvenni nem hagyom.
1: Csak hazai. Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte szombaton honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolja az utasoknak. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkért térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő- és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapotfelmérésekre, vadkármonitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Idén is átadták az évrendőre kitüntető címet Nagy Dorogon. Az ünnepélyes eseménynek idén Pusztahencsi adott otthont, amely a nagydorogi rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 7 település egyikeként vállalta a rendezvény megszervezését. A rangos elismerést ezúttal Drinóci Milán vehette át, aki példaértékű munkájával és kiváló szolgálatával érdemelte ki a kitüntetést. Az esemény résztvevői gratuláltak a díjazottnak, egyúttal köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzésért végzett elhivatott munkájáért, valamint további szakmai sikereket és jó egészséget kívántak a rendőrnek.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az országos középtávú és váltó bajnokságon vettek részt a PSE tájfutói, számolt be a versenyről weboldalán a Paksi Sport Egyesület. Azt írták, a versenyzőkre az évtized legkeményebb OB-je várt. A megmérettetést a Sáska település melletti részletgazdag domborzatú terepen rendezték meg. A pályák igazán próbára tették a sportolókat, a nehezen futható aljnövényzet, a meredek hegyoldalak és a sokszor igen köves fedettség miatt. Szinte minden kategóriában a győztes idők is elmaradtak a tervezettől. A paksiak legjobb helyezései a középmezőnybe voltak elegek. A középtávon Kovács Vera N55-ben 27-dik, Kis Gábor F45-ben 29-dik, Svendner Réka N21-ben 41-dik, Kovács Karina N21-ben pedig a 42-dik helyen végzett az 50-60 fős mezőnyökben. Ezt követően az országos váltóbajnokságra került sor, melyen egy csapat képviselte a Paksi klubot a női felnőtt mezőnyben, ahol Makovinyi Dorottya, Sventner Réka, Tinnyei Petra összeállítású váltó teljesítette az etapot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket Magyarországon az idén az első negyed évben, 2025 azonos időszakához képest. Az alkatrészforgalmazás 6%-kal nőtt, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet összesítéséből. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első három hónap során. Alkatrészekre 24,5 milliárd forintot költöttek. Erőgépek beszerzésére majdnem 28 milliárd forintot fordítottak. Ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 51%-a, írja az MTI. Holnap folytatódnak a kábítószer ellenes világnap alkalmából rendezett programok Pakson. A kábítószerügyi egyeztetőforum két aktív tagja, Nagy Csilla, a Paks Kistérségi Szociális Központ dolgozója, valamint Bíró Ilona Mária rendőrzászlós, a Paksi Rendőrkapitányság munkatársa számolt be rádiónknak a részletekről. Nagy Csilla elmondta, a programsorozat első állomása egy drogprevenciós színházi előadás volt a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói számára. Hozzátette, a fiatalokat egy videókészítő pályázattal is szeretnék bevonni a kábítószerekkel kapcsolatos kommunikációba, melynek hétfőn lesz az eredmény hirdetése. Bíró Ilona Mária a hétfői programok részleteibe engedett betekintést.
3: Mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amint már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a síszemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha itt áll volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna. Különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szexárdi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szexárdon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és fölajánlják a segítséget a fiataloknak.
2: A hétfői programon bemutatkozik a paksi fiataloknak a Dunaföldvári Asztakeservit Értékmegőrző Környezetvédő Egyesület is, mondta el Nagy Csilla.
4: Nagyon hitelesek a fiatalok részére, fizikálisan kinézetileg egy tetovált külsejű rocker, motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drogfogyasztás helyett mi ez a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog.
2: A hétfői kábítószer ellenes nap paksi programjai délelőtt 9:30-tól kezdődően lesznek látogathatók a Csengei Dénes Kulturális Központban. Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban. A balesetben mindkét gépkocsi vezető életét vesztette, jelentette a Novinki.cz hírportál. A baleset a D2-es autópálya 11-es kilométerénél Brno közelében történt reggel 5:30 körül. A magyar kamion Brno felül Breklev felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt az úton, közölte Andrea Csinkotova, dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal. A határ felől érkező román kamion nekiütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette, mondta a szóvivő. A baleset helyszínét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Június 14-e vasárnap van, 7 óra után járunk 11 perccel, és 18 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Vazul, Zalán és Valér nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból, de ünnepel. Az elérhetőségem tegnap óta nem változott, 0629411001, SMS-en és Viberen is várom kívánságotokat, vagy üzenetet is továbbítok, ha kéritek. Nézzük a 7 óra utáni első blokk kínálatát, Cameo Express együttes és Barry White az előadók sora. Hát szép reggelt kívánok

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 23 perckor jöjjön az eseménynaptár, a zenei eseménynaptár június 14-éhez csatolt információinak sora. Hát nem lesz hosszú sor, két évfordulót találtam, az egyik ezek közül 75 évvel ezelőtt ezen a napon született Eszményi Viktória énekesnő, aki főleg country stílusú és gyerekeknek szóló dalokat énekelt. Tehát 75 évvel ezelőtt született Eszményi Viktória, és 65 évvel ezelőtt június 14-én látta meg a napvilágot Boy George, brit énekes. Eszményi Viktória, Boy George és KFT a következő blokk előadóinak sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 33 perckor egy kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Fenyvesi Józsi barátom egy kicsit megkésve ugyan, de pedagógus nap alkalmából köszönti pedagógus ismerőseit, és nem más a dal, amit választott hozzá, mint az Omegának a 1969-ben alkotott Gyöngyhajú lány című opusza, ami hát a legnagyobb siker, és természetesen én is utólag beszállok a köszöntők közül. Isten éltesse a pedagógusokat, sokat köszönhetünk nekik. És akkor utána jön majd egy kis reklám, a reklám után pedig Juventus, és a blokkot pedig Spencer Davis és csapata zárja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Spencer Davis, amikor a Gastro Blues-on élőbe hallgattuk, de jó is volt. 7 óra 47-kor megyünk tovább, egy kívánság teljesül újfent. Ábrám László, Nagy Szalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit! Kérek, a 70 éve született, de 20 éve Dél-Afrikában élő Lévai Tibor 40 éve megjelent önirónikus ihletésű albumáról a Cigány Tökfilkó című slágerit szeretném kérni. Hát kedves Ábrám Laci, ez forog, aztán jön majd Varga Miklós, és az órát egy Shadows felvétel zárja, aztán jön Tokai Robi a legfrissebb híreket. De most mindenek előtt Lévai Tibor.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A 4 alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását, a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, a 20 vármegyei és fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakció vezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és a 4 alelnökből áll. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, az MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vármegyei választmány elnöke Tolna vármegyében dr. Csibi Krisztina lesz. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog, Németkért térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodást nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkár monitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Negyedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a jótékonysági kamionos találkozót az Öcsényi repülőtéren, ahol a közösség összefogása ismét egy nemes célt szolgált. A kétnapos rendezvény teljes bevételét Edesi Anett gyógykezelésére ajánlották fel, aki egy ritka genetikai betegség miatt folyamatos terápiákra és műtétekre szorul. A pénteki napon interaktív játékokkal és ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a rendezvény. A résztvevők találkozhattak mini egérrel, színpadra lépett Kovács Aliz, a Csámpai Country Club, valamint Josh és Betty is. Az esti programok között a látványos kamionos felvonulás mellett Kozsó, a Lipai Szilágyi Andrea produkció és a Hernád együttes gondoskodott a jó hangulatról, majd retro bulival zárult a nap. Szombaton a látogatókat élménykamionozás, lufi bohóc, óriás buborékshow és bogrács főzőverseny várta. A nap folyamán lövészeten és interaktív játékokon is részt vehettek az érdeklődők, délután pedig a Zanzibár együttes adott koncertet. Fellépett még az Origo Dance Studio és a Neon Verebek, este pedig a Csit zenekar és a Lord együttes szórakoztatta a közönséget, a rendezvényt pedig ismét retrobuli zárta. A jótékonysági találkozó célja az volt, hogy minél nagyobb támogatást nyújtson a ritka genetikai betegségben szenvedő Etesi Anett gyógykezeléséhez, miközben a kamionos közösség és a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnal

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 14-e vasárnap van, 8 óra után járunk 9 perccel, és 20 fokot mutat a éterkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Bazur és Zalán nevű, valamint Valair nevű hallgatóinkat. Sok boldogságot kívánok nekik is, meg azoknak, akik valami más apropóból, de ünnepelnek. 0629 411 001, SMS-en is, Viberen lehet zenét kérni, próbálom teljesíteni. És ha már kívánság, akkor kezdődjük az első blokk is, mégpedig két kívánság teljesítésével. Szia kedves Csuki, szép reggelt, 114 évvel ezelőtt született Les Paul, háromszoros Grammy-díjas amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője, tehetsége, egyedi új stílusa fellelhető volt a gitárjátékában, ami éles

a Boldog Születésnapot című számot köszönettel. A szülők, barátok, rokonok természetesen lehet kérni, és én játszani is fogom, de mindenek előtt akkor lesz Paul is Mary Ford.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 20 perccel 8 óra után egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia Suki, szép reggelt, kérlek jázd Queen Love of My Life című számát. Köszönöm szépen, Marian. Hát Marian kedvéért jöjjön a Queen. Aztán ebben a blogban lesz még egy kis R.E.M. és Charlie is.

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 34 perckor egy olyan felvétellel folytatódik a koktél, amit szintén egy hallgató szerkesztett, de ő kérte, hogy ne reklámozzuk. De az nem viszont jó, remélem legalábbis nektek is tetszeni fog. Így szól Piranostól a Zambézi. Ezzel folytatódik a koktél, aztán itt lesz még a blogban Annie Lennox és Katona Klári is, de mindenek előtt akkor jöjjön a Piranos.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 46 perckor folytatódjék a műsor időjárás előrejelzéssel. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Délelőtt kevés helyen, délután már nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A Dunántúl keleti felén és a Délalföldön heves zivatar is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24-28 fok között valószínű, késő estére általában 13 és 18 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 20-21 Celsius fokot mutat. Hát ennyit az időjárásról, most jöjjön egy két számból álló blokk, az előadók pedig Gergely Róbert és Whitney Houston.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: Whitney Houston fenyő szerint ő volt a hang. Megyünk tovább, 8 óra 54 perckor, igyekezni kell, egy számra még marad idő, de még mielőtt elindítom a V Motorok új év című dalát 1982-ből, el kell, hogy mondjam, hogy körülnéztem az esemény naptárba, és egy fontosat találtam, legalábbis számomra egy volt fontos. 101 évvel ezelőtt, június 14-én született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzet színésze mindenképpen kedvenceim közé tartozik, ezért is említettem meg. Mondtam, hogy egy számra maradt idő, aztán jövő majd Robi a hírekkel, utána Best of Szabad Péntek Tamással, Gavival, Józsival, Best of Élesztő követi 10 és 11 között, és 11 és 12 között pedig heti körkép a hét esemény összefoglalójával. További jó rádiózás, jövő hétvégén reményeim szerint találkozunk újfent. Szép napot, viszlát, búcsúzik a műsorvezető Sukert József, hello!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte szombaton honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolja az utasoknak. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodást nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkármonitorozásra, hőkamerás vadállománybecslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Idén is átadták az évrendőre kitüntető címet Nagy Dorogon. Az ünnepélyes eseménynek idén puszta hentse adott otthont, amely a nagydorogi rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 7 település egyikeként vállalta a rendezvény megszervezését. A rangos elismerést ezúttal Drinóci Milán vehette át, aki példaértékű munkájával és kiváló szolgálatával érdemelte ki a kitüntetést. Az esemény résztvevői gratuláltak a díjazottnak, egyúttal köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzésért végzett elhivatott munkájáért, valamint további szakmai sikereket és jó egészséget kívántak a rendőrnek.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Az országos középtávú és váltó bajnokságon vettek részt a PSE tájfutói, számolt be a versenyről weboldalán a Paksi Sport Egyesület. Azt írták, a versenyzőkre az évtized legkeményebb OB-je várt. A megmérettetést a Sáska település melletti részletgazdag domborzatú terepen rendezték meg. A pályák igazán próbára tették a sportolókat, a nehezen futható aljnövényzet, a meredek hegyoldalak és a sokszor igen köves fedettség miatt. Szinte minden kategóriában a győztes idők is elmaradtak a tervezettől. A paksiak legjobb helyezései a középmezőnybe voltak elegek. A középtávon Kovács Vera N55-ben 27., Kis Gábor F45-ben 29., Sventner Réka N21-ben 41., Kovács Karina N21-ben pedig a 42. helyen végzett az 50-60 fős mezőnyökben. Ezt követően az országos váltóbajnokságra került sor, melyen egy csapat képviselte a Paksi klubot a női felnőtt mezőnyben, ahol Makovinyi Dorottya, Sventner Réka, Tinnyei Petra összeállítású váltó teljesítette az etapot.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
0: Reklám.
1: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Pax FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk a szabadpéntekben, itt van Strasser Tamás, Weisz Józsi és Harmat Gabi, és továbbra is szabadon és kötetlenül beszélgetünk a hét történéseiről, és akkor folytassuk szerintem a vagyonnyilatkozatok kérdéskörével. Ugye a házelnök asszony is posztolt ezzel kapcsolatban, aminek az volt a lényege, hogy eddig olyan vagyonnyilatkozati rendszer működött, ami tulajdonképpen ellenőrizhetetlen volt, de volt egy másik érdekes hír is szerintem, és azért kapcsolom ide, majd mindjárt elmondom, mert hogy Kapitány István ugye teljes miniszteri fizetését felajánlotta egy magyar koraszülött és újszülött mentő alapítvány részére, és aztán a vagyonnyilatkozatából azért elég komoly vagyon mutatkozik meg. És hát mindenképpen érdemes erről a kérdésről szerintem beszélni, egyrészt abból az aspektusból, hogy kell-e ez a színház idézőjelben a népnek, tehát azért nyilván, ha valaki nem a mindennapi betevőjéről mond le akár egy alapítvány részére, az azért nyilvánvaló, hogy hát hogy mondjam, nem olyan nagy érvágás neki, mintha egyébként ebből élne valójában.
2: Hát de másrészt nekünk nagyon meg, jó.
1: Hát én nyilván becsülendő, csak én úgy érzem, hogy ez egy hamis kép.
3: Bármint. Az, hogy valaki gazdag?
1: Nem, hanem...
3: És jótékonykor?
1: Nem, hanem az, hogy... Nem, hanem egy hamis

0: Értem, amit te mondasz, de hagyjuk már meg, hogy majd utólag kiderül, hogy mennyire őszinték ezek a gesztusok, mennyire nem őszinték. Egyébként szeretném, ha valaki tényleg szolgálatból vállalná, nem pedig mondjuk pénzért.
1: De milyen, nyilván milyen lehet azt is mondani. Széchenyi fölajánlott a egyévében a ruhadék. Mekkora színház.
0: És érted, azóta is csak a baj van az MTA-val, hogy most az intézményrendszer
1: hozzátartozunk,
0: hogy odaadtál, ez hihetetlen.
2: Nem, szerintem...
1: Tehát ő államférfi, ez meg színház. Egyébként, bocsáss, mert tudom, jó, ne nézzük.
2: De de tényleg, szóval azért ott volt például a Gyurcsány, ugyanezt megcsináltam milliárdosként.
1: Jó, tette.
2: Szerintem...
1: Ott a Bajnai. Szintén felajánlotta. Igen.
2: És nem tudom. Én szerintem ez egy hamis képet fest, és szerintem nem ez lenne az elsődleges cél, hanem az lenne az elsődleges cél, hogy az, aki politikusnak megy, egy, amit a Tamás mondott, hogy szolgálatból vállalja, és az a fizetés, amit egyébként megkap, amit nem mellesleg lecsökkentettek, úgyhogy bravo, ezt azért ismerjük el, hogy ez bravo.
0: Jó, hát sokkal többet tudnak lopni, érted? Tehát ugye ez a magyar kultúrában úgy működik, hogy minek a fizetés, hogyha úgy is azt számít, hogy mennyit tudnak
2: mellé lopni. Miért, hogy ilyen negatív? Most miért nem hiszed el, hogy nem fogok?
1: Adjunk az
0: pontosan, de bocsássatok meg, itt pont arra utalok cinikusan, hogy ezért a múlt erről szólt. Tehát ha mindenki felajánlotta volna a fizetését, akkor is tudtuk volna, hogy nem azért vállalta el, mert szamaritánus.
1: Én azt gondolom, hogy nyilván ebben volt egy megelőző lépés is, mert amikor ezt az irdatlan vagyont azért, és azért valljuk be, a világ egyik vezető olaj cégének volt egyik vezető cégének volt az alelnöke, mit tudom, 20 éven keresztül, és nem tudom hány országban. Tehát, ki legyen gazdag, ha ne ő?
2: Hát nyilván.
1: Tehát az lenne a furcsa.
0: 49 milliót keresett havonta. Hát most, és ezt senki nem mondhatja, most ne értsetek félre, hogy miért adta neki. Közpénz, magánpénz volt. Igen. Úgy érezték, hogy ezt megszolgálta.
2: Igen. Tehát nem sajnálja senki tőle.
1: És akkor itt azért elfelejtsük, hogy egészen más ugye a vektor, hogy csóróként politikus leszel, és milliárdos közpénzekből vagy, milliárdos vagy, és azt mondod, mert megtehetné. Tehát most azt mondaná, hogy figyelj, ebből a pénzből azért el lehet lenni, valljuk be, nincsenek, hagyjuk az egészet. És mégis azt mondja, hogy egy ekkora gondot vesz a nyakába, hogy egy pupot célkeresztbe kerül, froszlizni fogják, utálni fogják, mert ugye ilyenek vagyunk. Annak ellenére egy olyan terhet vesz a nyakába, amit nagyon nem kéne. Tehát ha ráadásul egy ilyen ürgének, aki Maseratival jár, Malagán van, nem tudom, mit mondta, hogy fizeted le? Figyeld, öreg, veszed neked egy Maseratit. Van.
0: Na jó, kettő.
1: Mi az az összeg, amivel mondjuk egy ilyet tudod korrumpálni? Semmi. Hát, akárki vele ül, pont négyszer vagy tízszer olyan gazdag, bárki. Ami egyébként egy pozitív dolog. Tehát
0: ezt nem tudhatod majd, amikor az Ursula szól, izéből.
1: Jaj.
0: Kop-kop, és
1: jönnek a migránsok, a zsebébe hozza be.
0: Akkor azért az nem így működik ám, te csak az a baj, hogy te túlságosan egyszerűen látod a világot, de hát itt azért nagyon komoly háttér.
1: És ha már ilyen irdatlan vagyonnal rendelkezik, ami számomra elképzelhetetlen, és nyilván azt mondom, hogy jogos, mert ez a piaci alapon kereste meg, akkor igen, adja oda egy nemes célra.
0: Ezen egyébként megy a vita, tehát ebben majd egyszer majd lehet, hogy bele fogunk csúszni, hogy jó-e az elosztás a világon. Tehát, hogy a Gabi például ugye erről már vele többször beszélgetünk.
1: Biztosan nem, én nem engedném.
0: Adásban is, hogy egyébként jó-e az, hogy mondjuk egy ekkora cégnek, vagy az ExxonMobilnak a vezérigazgatója egy évben keres $1 milliárd, de akkor az Elon Musk, aki most ki fogja adni a SpaceX-nek az IPO-ját, és ő lesz a világon az első 1000 milliárd. Jó eséllyel, mert meg lesz. Szóval ezek nyilván érdekes történetek.
1: Hol, és az, hol az a határ, amikor mindegy, mennyi pénzed van?
0: Szerintem teljesen mindegy, nem az a lényeg. Érted? Az a kérdés, hogy hogyan válsz.
1: Meg akarsz gazdagodni még.
0: De nem az a lényeg. Most én azt gondolom, hogy egy Elon, de a világ nagy gazdagságainál a vagyon az egy eszköz volt arra, vagy csináltad az álmaidat, és ezek elkezdtek fialni. Tehát én nem gondolom, hogy ezek az emberek valaha is a pénzért dolgoztak volna, de hát annyira jól csinálták, hogy közben a pénz megvonzotta.
1: Na, akkor most jön elő belőlem a kommunista.
0: Na, halljuk.
1: Nem azért van szegénység a világon. Nem is tudom ki, azt hiszem Teréz anya mondta.
0: Na, igen.
1: Nem azért van szegénység a világon, mert nem tudjuk jól lakatni a szegényeket, hanem azért, mert nem tudjuk jól lakatni a gazdagokat.
0: Van ilyen, igen, mondás. De ez sem teljesen igaz, mert ezek az emberek nem biztos egyébként nagyon sok közülük van, aki sokkal szerényebben él, mint egy átlag ember. tehát nem arra használja a vagyonát, de nem tud a vagyont kiszedni egyébként abból, ami egyébként működő tőke, ezek nem
1: persze, tehát nem azt jelenti, hogy azért, hogy mert a Gobert bácsi reggel

0: Lente fejest ugrik a dalanyba.
1: Igen, hát és hogy ebben gyűjt...
2: egy valaki, ne, ebben az országban.
1: Igen.
0: Igen.
2: Ne nevesítsük.
0: Megteheti.
2: Na, viszont akkor még beszéljünk...
0: Kedvenc gyümölcs a szőlőlő.
2: Szőlőlő?
0: De nem nevesítünk senkit.
2: Igen. Na, szóval még abból az aspektusból is vizsgáljuk meg, hogy egyébként ugye most felmerült, hogy az integritás hatóság fogja ellenőrizni a vagyonnyilatkozatokat. Ugye Fidesz erre azt mondta, hogy egyébként nem ért egyet azzal, amit a Tisza mondott, tehát hogy a legszigorúbb, Európában az egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer van, amit egyébként az európai elvárásoknak megfelelően alakítottak ki, és azzal meg pláne nem ért egyet, hogy ahogy ők fogalmaznak, hogy egy ilyen Európai Unió által kérten létrehozott hatóság ellenőrizze ezt. Ti erről mit gondoltak?
0: Igen, csodálkoztam, az nekik is mondani kell valamit. Tehát most ott vannak 50-en, vagy nem tudom hányan. Ja, valamit mondani többen, kell. De... Tehát most azt nem mondhatja, hogy gyerekek sarokba vagyunk szorítva. Ezek ugye nyilván, hogy akik ott ül... Egyébként, ha megnézed, hogy kik kerültek oda, én nem hiszem, hogy például ilyen Pócs az ő saját magától került volna oda, mert az, ami amit csúzlizzák egész végig, szerencsétlen, tehát nem tud olyat csinálni, ami, de egyébként keresi is a bajt magának.
1: Hát figyelj, de legalább van olyan vastag bőre, mint a malacok, amikre ráperzseli a...
0: Amikor olyan mit a listáról, 220. helyről próbál. Ugye ott volt a vízilabdázó, ugye a Szécsi, ő milyen gyorsan kapcsolt, tehát szerdán elvált, hogy csütörtökön lemondta, hogy nem lesz ez így jó neked. Tehát, de muszáj, tehát, és azt gondolom, hogy, és most a Fidesz mellé kell, hogy álljak valamilyen szinten, kellenének a fékek és ellensúlyok rendszere, nem súlyok, nem ellensúlyok, mert súlyok ellen, vagy ellensúlyok nem ugyanaz.
1: Gyerekek, te egyébként bocsássatok,
0: mert ha már vagyon, de ha már nem pont a Fidesz
1: vagyon nyilatkozott, én miért ne lehetne egyébként, most ne értsetek félre, átláthatóságot elvárni azoktól, akikre egyébként rábízod a pénzedet.
0: Mert a társadalom oldal... nem nőtt fel ehhez, mert azt mondod, hogy
1: oké, okay, akkor ott, ne tegyük, oké. Okay,
0: ott van föld a parlamentben, azt a benyűkőző van, hogy nem azt nézed, hogy van-e mögötte teljesítmény, vagy nincs, hanem okay. Csak azt nézed, hogy van, vagy nincs, nem nőttünk fel ehhez még.
1: Ne, oké, okay. Akkor ne tegyük közszemlére. Adják le, és amint felmerül valakivel szembe, legyen erre egy rendes hatóság, amelyik kinyitja. Ha nem vagyunk értelmesek, akkor, de annak nincs értelme, hogy úgy csinálunk, mintha valamit csinálnánk, és semmi értelme nincsen.
2: Ajajajajajaj, ez most veszélyes vizekre elvesztünk, mert itt most a magyar állam egy jelentős részét
1: na, hát változtassunk rajta.
0: Igen.
1: Az a baj, hogy ahogy a Józsival szoktunk mi itt viccelődni, a sajnos a mi gyári kultúrkörünkben ezeket nem nagyon szerették, az ilyen igen. Fölösleges.
2: Igen, de ha már átláthatóság, és akkor feldobom a labdát, mert hogy a vállalkozók is ugyanúgy akkor vállaljanak úgymond átláthatóságot akkor, hogyha közpénzből kapnak, például közbeszerzésen nyernek, vagy bármilyen módon közvagyomból részesülnek. És akkor ne sértődjön meg a vállalkozó. Én ezzel személyesen találkoztam ilyen vállalkozóval, aki nem akarta, nem volt hajlandó feltárni azt, hogy ő egyébként mire költötte azokat a pénzeket, amit igen, amit... De
1: ha erre... jó a verseny, akkor nem is kell, de egyébként egy vállalkozó, mi egy cég minden egyes május 31-éig közzé teszi az ő nyereségét, bevételét.
2: Jaj, jó, ez a, milyen a könyvelőd ez attól? Fél,
1: azért ez nem, ne, ennyire nem.
0: Masterhood megvan?
1: Melyikre gondolsz?
0: A Masterhood, ugye a Kisvárda.
1: Igen, Masterhood.
0: Masterhood.
1: Good. Szerintem a Good volt.
0: Vagy Good, most Master Good, az, bocsánat. Master okay. Good, ugye megvan az, hogy most a gazdasági migránsoknak a behozatalával kapcsolatosan, hogy volt egy ilyen purpárlé, vagy beszéljünk róla később?
2: Hát
1: szerintem
2: figyelj,
1: nagyon jó kérdés, amíg belefér, nem
2: még
1: most
2: belefér, még két percben.
0: Hát annyi, hogy próbálja ugye a Tisza kormány ezt valamilyen szinten szabályozni, hogy ne lehessen behozni, mit tudom, Maláziába, vagy nem tudom, honnan szoktak indulni.
1: Volt, vannak felmentési országok, tehát na, ahonnan mindegy, tehát, sokkal egyszerűbben ilyen, be lehet. Igen.
0: És például a Master Goodnál, hogy ők ilyen csirke feldolgozó, meg pulyka, amit nem lehet automatizálni, ott kézi munkaerő van, nehéz fizikai munka. Keresnek ezek az emberek, mint tudom én, nettó 200 000 forintot, de meg is dolgoznak érte, hát azért, ha pucoltál csirkét, akkor tudod, hogy milyen meló ez. No, és akkor ugye itt volt a Master, itt ez egy családi vállalkozás, aki milliárdos nagyságrendben forgalmaznak már, és ugye felvetették, hogy ha ők nem hozhatnak be olcsó munkaerőt, akkor az ő tevékenységük gyakorlatilag gátolva van ezáltal, és akkor nem tudnak fejlődni.
1: Nem hoznak be munkaerőt, mert már azt mondta, hogy nem az a olcsó. Baj, hogy olcsó,
0: igen, de...
1: az a baj, hogy nincs munkaerő, és ez viszont helyenként egyébként igaz.
0: Igen. Na és akkor erre mondta azt a Magyar Péter, hogy jó, akkor nézzük meg, mennyi támogatást kapott ez a cég. És ez, mit tudom én, tehát csak 25-be kapott 3,5 milliárdot. Állami arra, hogy munkahelyet teremtsen. De nem arra, hogy most megkapja a 3,5 milliárdot munkahelyteremtésre, és akkor még az olcsó munkaerőt hozza be, mert azt, és erre mondta azt, hogy semmi gond, mert ne 200 ezer forintot fizessetek nekik, fizessetek 400-at, mondjuk, és akkor azok a munkaerők, akik egyébként kimennek és ugyanilyen cégnél dolgoznak, Ausztriában, Németországban, ugyanezt a csirkét kopasztják, vagy hasonlót, akkor azok itthon maradnának, mert erre kaptad a támogatást. Tehát ez azért ne csináljuk, egyébként, hogy a közpénzből megkapod a támogatást, és a társadalmi felelősségvállalásod meg nuku, tehát nem adsz normális fizetést az embereinek.
1: Jó, hát csak piaci cégektől Németországból meg Ausztriából nem feltétlenül fog hazajönni egy olyan magyar gazdaságba, amelyik húz meg, erez meg, megy ezer éve.
0: Az, aki a csirkét kopasztja, az, ha csak közel annyit fizetsz, nem megy ki.
1: De ezt ott legalább mondom, biztos a melója. Nem megy ki, de már nem biztos, hogy hazajön.
2: Na, én egyébként ugorjunk. Ezzel teljesen egyetértek ezzel a dologgal, hogy igenis, ha valaki állami pénzt kap, egy külföldi cég, és arra kapja, hogy munkahelyet teremtsen Magyarországon, az magyar embereket próbáljon meg a lehető legtöbbet foglalkoztatni, de most muszáj egy kis szünetet tartanunk. És fizesse meg őket, így van.
0: Amennyire tudja.
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással, Weisz Józsival és Harmad Gabival, és akkor, ha már Józsi említette Súlyog Tamás nevét, akkor folytassuk vele, mert hogy Alkotmánybírósághoz fordul, hogy Magyar Péter miniszterelnök ugye május végén bejelentette, hogy módosítják az alaptörvényt annak érdekében, hogy eltávolítsák a pozíciójából, és hát csütörtökön azt a közleményt tette közzé a Sándor Palota, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvénymódosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak, és tulajdonképpen azt akarja megvizsgáltatni az Alkotmánybírósággal a köztársasági elnök, hogy ezek az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Ha harc, hát legyen harc.
2: Az aktusról azért egy két dolog eszembe jutott.
3: Nagyon szép és nagyon jó ez a gondolat, valóban, és ezért a gonosz tisztások összeszedték, hogy az elmúlt 10 évben hányszor
2: szólalt
3: volt, nem, hányszor volt alaptörvény módosítás.
2: Jó, egyéni. Attól, hogy a másik csinálja, tehát attól még neked nem kell.
3: Mondj egy számot.
2: Hát nagyon sok.
3: Ami hasonló, tehát ugyanúgy,
2: hogy a törvény, nem Lex Járai, a igen. Lex Borkai, a Lex, a 100, annyit tudnék mondani, hogy
3: igen, én magam elszélt. 50 fölött volt, és igen. Akkor senki nem mondta, hogy ó, mikor péntek este benyújtotta a...
2: De mondták itt, de azért jó, mi mondták, is így szívtuk a fogunkat, és ki voltunk akadva rendesen.
3: Tehát pénteken benyújtotta
2: a... És szégyeltem magam, hogy én is jogász vagyok, meg az
3: a Semmilyen Zsolt, vagy Semmilyen Zsolt, egyébként hol van?
2: Hát figyelj, 16 évig volt az ország második embere. Hadd pihenjen már.
3: Jó,
2: pihenjen. Jó, hát
1: megérdemli.
2: Megérdemli.
3: Még a hűvösbe is nyugodtan pihenjen. Na mindegy.
2: És most már vadászatok szokkal se
3: nyugodtan
2: kell foglalkoznia.
3: Igen. Na érted, tehát ezt, és most így hirtelen, egy picit ilyen, hogy mondjam neked, ilyen furcsának hat, amikor valaki csinál valamit, és akkor ellene használják fel a saját fegyverét, akkor, hogy mondta a zsírra szállt Pór néni?
2: Igen.
3: Picsóknak. Vitályos Eszter.
1: Elnök úr.
3: Igen. És ő mondta ezt, hogy amikor az önkormányzatoknál jó volt itt picsóknak, tehát ő használt, ez az ő szóhasználata. Most, hogy nekiállunk ezen, hogy most mi az alkotmányos, meg értem. Egyébként meg igaza van, mert valóban
2: ne legyen nem kettős mércénk, arra vigyázzunk.
3: Így van.
2: Itt igazából az a nagyon veszélyes történet, hogyha mégis a küllők kézé kerülne ez a bot, amitől mindenki fél, akkor kivállalja a felelősséget, hogyha elgáncsolja mondjuk a 16,4 milliárd hazaérkezését.
3: Igen. Igen.
2: Ez nekem komoly dilemma. Én mondtam a Gabinak már többször, amikor erről beszélgettünk, én olyan szívesen végignézném ezt az impeachment, és bejönne, tehát őt el lehetne távolítani alkalmatlanságit. Itt egy csomó dolog már hozzák elő a történeteket. Én azt gondolom, hogy megállná a helyét, de ahhoz idő kell. És talán ez az egyetlen, ami nincs.
3: Igen, tehát augusztus 31-e
1: lejárt. Én meg nem hiszek ebben. Mindig azt mondják, hogy nincs idő, semmire nincs idő, aztán kiderül, hogy
3: hát augusztus 31-én.
1: Századok telnek el változás nélkül, és tehát van
2: hát
1: idő.
2: Én öregszem napról napra, nem mondta, hogy nincs választás.
3: Idő mindig van, de most itt határidő is van mindig. Ugye nekem a Barta Józsi mondta azt, hogy Józsikám, ahhoz, hogy valami elkészüljön, egy határidőt kell szabni, mert különben sose készül el. Na tehát, mert idő ugyan van, és ugye békesség, peace, buddhizmus, de a love, szeretkezne háborúz, meg ilyenek, de attól még de van egy augusztus 31-i határidő, amit be kéne tartani. És mi van,
2: és
3: hogyha,
2: nem fordítanék neki hátat.
3: Mi van, hogyha Súlyog, vagy ellensúlyog, ugye azt fogja mondani, hogy jó, megteheti, még egy hétig átrágom, átolvasgatom, stb. És pont azon múlik. Mert ugye ez volt a terv, hogy ugye ha véletlenül nyer a Tisza, akkor ugye Orbán Viktor elmegy, megnézi a foci VB-t, és majd ősszel, amikor összedől minden, mert kihelyezte az aknákat, kitette a csapdákat, visszajön fehér lovon belovagol, és akkor ugye megy tovább minden, csak ugye a kétharmad ez ennek keresztbe tett. És ugye ennek része sajnos, ugye Súlyog.
2: Ott voltál egyébként ezen a megbeszélésen?
3: Nem voltam, hogy feltételezhetően, vagy én feltételezem, csacsi hát, módon, elhagyott farkú csacsi módon, de erről is beszélhetünk. És ez nem pervez megnyilvánulás volt, aki érdekel nézzen utána.
1: A Micimackóra gondolta.
3: Na, igen,
2: jó, ez a minden, csacsi. Nem lehet tudni, lehet, hogy pedofil volt. Tehát...
3: Nem tudom, például a Micimackó most fiú, vagy lány. Hát mert az, hogy Micinek hívják, de most nem derül ki az egész mesélet.
2: Egy tomátkacsás mizében van, tehát alul semmi, fölül van, nem?
3: Azért van, hogy nem derül ki.
2: Tehát kéne látni hozzáértő szemeknek.
3: Akkor miért a Mikó a szinkron hangja? Hello, hello. Mert mikor ez, mikor
1: mert
3: az?
1: Mert a gender propaganda már oda is beszivárgott.
3: Elkanyarodtunk.
1: Nem csak a parlament.
3: Szóval én azt látom, hogy van ebben egy valós veszély, hogy nem tudjuk, hogy ő miért ragaszkodik ez a pozícióhoz. Valószínűleg a küllő vagy a, nem, a bot én, szeretne
2: én,
3: lenni.
2: Én ezt többször elmondtam már, Orbán Viktor nem szeretett olyan emberekkel dolgozni, akik nem, legalábbis az utóbbi időben, akik nem voltak, akik nem zsarolhatóak. Hát én erre tudjuk. Azért nagyon kíváncsi lennék. Hát azért a tavalyi születésnapi felköszöntője azért az, hogy mondjam, még nálam... Igen, tehát azért az...
3: Ja, tényleg, lehaladtam. Igen. Tehát a köztársasági elnök köszöntötte igen. Orbán Viktort.
2: És a Ceaușescu udvari költői szerintem elszégyelték
3: magukat. Miközben imádkoztak a helyi
2: tehát én
3: Orbán
2: nem
3: Viktor
2: tudom. Jó, nyilván én nem vagyok annyira érzékeny valaki, mint a Józsi, tehát nekem valószínű sokkal szőrösebb a szívem, tehát nem nagyon éreztem át az ilyen típusú elérzékenyüléseket.
3: Na de várjál, attól, hogy elérzékenyülök, attól még hátba szúrok valakit, csak sírva.
2: Ez igaz. És közben hisztizel egy Nobel-díjért, béke Nobel-díjért.
3: Igen, ölni tudnék egy béke Nobel-díjért, a mondani szokás. Na, egy szó, mint száz, én azt gondolom, hogy ezt sajnos végig kell vinni, mert nem tudni, ő is az egyik aktor, és tele van még ilyenekkel. A magyar közélet, a gazdasági élet, mert ez volt a mesterterv. A
2: 7%-os költségvetési hiány és a többi, ezek elég nagy csapdák.
1: Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Hát mindegy, most már viszont harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
2: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt gyerekek.
3: Én csak abban bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz idő.
2: Na ugye? És akkor innen már van mi ez. És ezt ő mondja, érted?
1: Na jó, szerintem lépjünk tovább. Én azt javaslom, hogy beszéljünk akkor a vagyonnyilatkozatokról, már beszéltünk, hát hülyeséget. Igen. Össze is zavartatok, tessék. Nem, viszont beszéljünk akkor arról a két kérdésről. Ugye egyszer már azt már említettem, hogy végül is csökkentették a képviselői fizetéseket, piros pont, persze a Fidesz is megszavazta, úgyhogy azért élek a gyanúperrel, hogy itt van valami sundám-bundám a dologban, mert hát mégiscsak egyszer megszavazták maguknak a nagy fizetést, most meg megszavazták a kevesebbet.
2: Hát mert kevesebben van.
1: Valamivel kevesebbet fog...
2: Bocsáss meg,
3: volt más választás, hogy megszavazzák, hát egyből kidobja, hogy 52-en nem. Tehát így is azért van
1: nyilván,
3: nekik mit behozni a népszerűségre.
1: De egyébként állítólag azért ott volt valami pótlék, vagy nem tudom mi, ami végül is emelkedett, tehát a bizottsági helyeknél, tehát nem olyan nagyon szignifikáns, de nem tudom, 10-15%-ot mondott talán a Cseh Tamás,
3: tudom,
1: hogy annyit
3: nem csak a fizetést csökkentették, hanem a személyi keretet is. Tehát volt
1: igen,
3: 7 millió forint mi pluszban, amit elkölthetett erre arra lakbérre, és akkor egymást akadták ki a lakásukat papíron, igen. És akkor ezeket lehúzták, meg alkalmazták
2: a
3: egymást.
2: Család, nem tudom, feleségét,
3: a család, igen, keresztbe, tehát azért vannak, ez is...
2: Ez mondjuk szexista megjegyzés volt, bocsánat.
1: Jó, de szerintem egyébként ez egy piros pont. Na, akkor is piros pont, hogyha nem, mit tudom én, a felére csökkentették, de ez piros pont. És amit még kivezettek szeptembertől, az a pedagógus teljesítményértékelés, ami szerintem még egy piros pont. Én azt gondolom, hogy ezzel tök fölösleges ilyen adminisztratív dolgokkal leterhelni a tanárokat, a tanároknak, a pedagógusoknak, a diákokra kell, hogy ideje legyen, energiája legyen, és nem arra, hogy ilyen kitöltögetem, hogy most ki a jó, ki a nem. Úgy pláne nem, hogy egyébként meg van mondva, hogy 80%-nál több, nagyobb százalékot ugye nem nagyon érhetnek el, hogy ne legyen már annyi kiválóság.
3: És igazából az volt ennek a rendszernek, én úgy gondolom, vagy úgy hiszem, vagy engem valaki úgy tájékoztatott, hogy meg volt adva egy bizonyos összeg, egy keret, hogy hányan kaphatják meg. És itt az igazgató volt a kis király, aki ezt eldönthette.
1: Így van.
3: Tehát
1: de ez mindenhol, rendőrségen igen. Is mindenhol
3: na,
1: így van.
3: Tehát azért ez egy ilyen egyfajta hierarchiának a kialakítása volt, egy függőségi viszony, hogy pofád lapos, dolgozzá.
2: Ez nem lenne baj.
3: És majd a főnököd megmondja, hogy ez most jó vagy rossz. Tehát ahelyett, tehát ez nem baj, hogyha ez egy kicsit. Tehát ez volt igazából
2: jó,
3: itt a baj,
2: figyelj.
3: Hogy nagyon benne volt a
2: táblázatokat kellett kitölteni. Nyalni kellett a főnöködnek. Akkor mikor maradt még a gyerekekre idő?
1: Na ez az. Tehát az a baj, hogy annyi energiát elvisz szerintem a portfólió készítéstől kezdve minden baromság, amit egyébként a Fidesz bevezetett, de most azt mondja, hogy hát a teljesítményértékelés kivezetésének a gyerekek fogják a kárát látni, mondta ezt Rétvári Bence, mert hogy romlani fog a színvonal. Hát ne haragudjanak, én nem láttam, hogy
3: most
1: emelkedett volna a színvonal, amiatt, hogy bevezették ezt
2: attól, a baromságot. Viszont jobban lehetett dokumentálni, hogy milyen jó.
3: Várj, attól, hogy én csinálok valamit, és dokumentálom, az nem lesz jobb vagy rossz. Szóval maximum a dokumentumot, mintha jobb lenne. Vagy,
2: és nem, az nem, a baj, hogy egyben mindjárt meg is tanítod őket hazudni. Tehát érted? Tehát,
1: igen, hogy, abszolút, ugye, mert a papír mindent elbír.
2: Mutatórendszer, és ugye akkor itt jön a kérdés, hogy Maruzsa Zoltán visszamenne az ELTE-re tanítani, és nem annyira örülnek neki, mert úgy érzik, hogy a barikád másik oldalán volt eddig.
1: Hát némi igazság talán van benne, nem?
2: És akkor jogos ez, hogy felvették a kollégák, hogy esetleg, ha nem a mi értékrendünket képviseled, akkor talán nem biztos, hogy szerencsés, ha itt vagy. És úgy nem a politikairól beszélek, hogy jobboldali, baloldali, hanem nem ugyanazt az értékrendet képviseled az oktatáson belül. Hogy hol vannak a hangsúlyok, mi a fontos, mi nem fontos.
3: Hát ez elég szakmai kérdés pénzért, most itt.
2: Nem feltétlenül, ez a prostitúciónak egy olyan fogó.
3: Nem marad ki.
1: Szó, nem marad ki.
3: Megérkezett.
2: De most ezt kérdezem, mert ezt én így nem mondhatom, de felvetül, hogy pénzért.
3: Ha kérdezed, attól még ugyanúgy elhangzik.
2: Oké, igen. De miért ne hangozhatná el, ez egy szép szó. Tehát, hogy felvetődik a kérdés, hogy mennyire hiteles valaki szakmailag, akinek úgy néz ki a munkássága, hogy megrendelése elvállal egy melót, és megcsinálja.
1: Hát nyilván nem hiteles, és egyébként szerintem ez egy adek.
2: Oktatni?
1: Én azt gondolom, hogy...
3: Ne etikát oktasson. Oktasson matekot, abban nem tud csalni.
2: Meg orálisat,
3: meg kettő
2: nem?
3: Az négy.
1: Igen, szerintem ebben az az érdekes, hogy biztos, hogy van olyan, aki egyébként azzal érte egyet, amit a Maruzsa képviselt az egyetemen is, csak most azoknak valószínűleg a hangja halkabb, vagy nem annyira halljuk. De azért összességében én szerintem az egyetemeken is, és az általános és a középiskolákban is, szerintem azzal a rendszerrel, amit a Fidesz kiépített, azzal nem tettek jót a tanításnak, és nem tettek jót magának a rendszernek. Ezt ők maguknak így felépítették. A gyerekeknek meg pláne nem, ezt én is így gondolom. Úgyhogy igazából, hát én valahol megértem azokat a kollégákat az egyetemen, akik azt mondják, hogy hát eddig egy csomó, hát végülis elszívták a levegőt bizonyos értelemben az egyetemek mellől a kutatás szabadsága, minden. Tehát, hogy kik voltak az alapítványok élén, akik az egyetemeket működtették.
3: Hát, hogy
1: tehát,
3: a politikusok.
1: Na,
3: hát,
1: szóval, hogy én azt gondolom, hogy azért...
3: Jó, de ezt próbálják megszüntetni most, ha jól tudom, akkor jó, pont a kekvák, hogy az erről szól ezeknek a felszámolásom most.
2: Az a kérdés, hogy ha valaki részt vett egy ilyen rendszerben, akkor az hitelese, hogyha oktat. Úgy, hogy alapvetően a tanárnak a legnagyobb valutája, vagy
3: visszakérdezek.
2: A hitelessége.
3: Akkor visszakérdezek, hogyha ha valaki, mint a politikában nem úgy gondolkodik, ahogy én, attól még lehet egy jó jobb szélső.
2: De igen,
3: attól, hogy baloldali.
2: Igen, de olyan nincsen, hogy mondjuk bemutató mérkőzéseken állandóan becsúszó szerelés helyett hátulról orba vágod az illetőt, majd utána visszajössz és arról
3: és
2: beszélsz, hogy igen. Tehát most, bocsánat, itt nem erről volt szó, hogy ő neki más a véleménye, mert azt szerintem belefér. Sőt, szeretném is, hogy beleférjen. Az a kérdés, amikor vágod a saját szakmádat alulról, és igazoltan, és valószínű azért, hogy megkattasd a pozíciót és kapjál pénzt, akkor az hitelese utána a diákjaidnak, akiket arról próbálsz meggyőzni, hogy álljon ki az igazáért, fejlessze magát, ne azt mondja, amit az igazgató mond. Hát igen. A Haribó gyártott.
3: Igen. Hát igen. Ha csak nem az orvosin oktatsz, mert ott a gerinc, az megint egy fontos dolog.
1: Na jó, figyeljetek, tartsunk egy kis szünetet, és utána még egy utolsó etapra visszatérünk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival egy utolsó etapra itt a Szabad péntekben, és akkor helyi témákkal folytassuk, mert szerintem két nagyon érdekes helyi téma is van. Az egyik országos döntésből ered, ez lesz majd a második, mert én most az elsőnek azt gondoltam, hogy beszéljünk a Sebestyén utca és a Zöldfa utca felújításáról, ugyanis Mezősi Árpád itt volt nálunk a héten, és elmesélte, hogy a Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen ám, de mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások.
2: Hát inkább úgy mondjuk, hogy a Fideszes vezetési önkormányzat.
1: Hát jó, de tudjuk, hogy a többség, és igen, a Fidesz igen, úgy működött, hogy amit ők akarnak, azt elindították, amit más akart, azt nem feltétlenül. És 2019-ben választások voltak, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért az úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba, nem? Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is, igen, hogy érvényesítették. Én nem értek egyébként
3: szóval egyet. Szóval mered tenni, akkor ez politikai támadás.
1: Igen.
2: Értek egyébként ezzel egyet, mert igen, van egy politikai felelősség, az, hogy jó fele megyünk, vagy rossz fele megyünk, de az, hogy útközben teszünk-e csapdákat, vagy nem, az már nem a politikai felelősség kategóriája, hanem az már büntetőjogi kategória, bocsánat érte, szerintem, mert az, hogy én tévedésben vagyok, és rossz azok a gondolatok, amiken, az rendben van. De az nem, hogy tudatosan gáncsolok adott esetben valamit. Én azért sajnálom ezt az egész történetet, mert Paks kisváros, Pakson kellene lenni egy olyan hierarchiának, és igen, elmondom, akár az én körzetem kapcsán is, hogyha, mivel én a szélén lakom a városnak, és kimaradunk belőle.
3: Ez a városnak is nagy szerencséje.
2: Szerencse persze, hogy de az a baj, hogy kénytelen vagyok mindig bejönni a központba. Aha. Ami viszont szerencsétlenség. De mindegy. Tehát csak azt akartam mondani, hogy én továbbra is abban hinnék, hogy nézzük meg, hogy hol hasznosulnak jobban a dolgok. És hogyha a belváros felújítása mondjuk fontosabb, mert az több ember használja, beleértve engem is, akkor engem nem érdekel, hogy az én körzetemben van-e vagy
3: csak
2: nem.
3: Csak most nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy, igen. Hogy azért keresztbe teszel a másiknak, inkább nem valósítod meg, mert nem a te ötleted
2: nem
3: volt,
2: csak ezért,
3: és ez egy elég kis stílus és
2: van hierarchia, átnéztük, végig gondoltuk.
1: Tudom, Tamás, te mindig ki akarsz lépni ebből, és igazad is van valahol, hogy nézzük meg a nagy egészet, de tök mindegy, abban attól a ponttól már tök mindegy, hogy ők eldöntöttek valamit, elindítottak igen, valamit. Most ők tök mindegy, hogy a te gondolkodásmódod szerint amúgy jól lőtték-e be, hogy az a legfontosabb vagy nem, ők belőtték. Elindították, és utána az van, hogy valamiért mégsem. Persze nyilván erre megvan a magyarázat, mert elő lehet adni, hogy hát persze, változott, mert jött a Covid, meg a háború, meg a Brüsszel, meg a nem tudom, a Shell, igen, meg az akármi, tehát egy csomó mindent el lehet mondani, Erste Bank, tehát hogy tényleg mindent el lehet mondani, csak én valahol akkor is azt gondolom, és itt van szerintem felelőssége a választópolgárnak, mint adófizetőnek, hogy igenis, ha ilyet lát maga körül, hogy egy beruházás azért nem valósul meg, mert véletlenül a másik nyert, hogy nehogy már az ő javára írják idézőjelbe, holott egyébként pont itt volt a Molnár Józsi, aki tök korrektül, a másik önkormányzati képviselője ugye a PDF-nek, tök korrektül elmondta, hogy a, nem is tudom, Ötvös utcai beruházást még a Fidesz indította el. Tehát, hogy szerintem ez a korrekt, és az a korrekt hozzáállás, hogy akkor nem gáncsolom el azt, hogyha valaki...
3: Akkor ez megint, bocsássak, ez megint egy olyan kérdés, hogy a választó mit díjaz? Azt, hogy konkrétan hozzád, vagy azt, hogy igen, mind a jókkal, hogy elmondja, hogy a korrektséget. Tehát ide kéne fölnőni, hogy úgy választok, hogy oké, lehet, hogy egy másik ideológiát képvisel, de korrektül a várost képvisel, és elmeri mondani, hogy igen, ők indították, mi befejezzük, mi indítottuk, ők fejezik be, jó szakát. És ezen a kutya-macska hozzáálláson is, ezen az oktondiságon is ez a, hogy mi köthető hozzám, ezen kéne túllépni, és a politikusnak pont ez lenne a feladata, és ezért szavazok rá, mert globálisan gondolkodik, és nem az, hogy jobb oldal, bal oldal, középső, kihez köthető. Hát én ezt büntetném, ahogy te is mondod, nincs ilyen. És főleg, ha tetten érhető, hogy még beakasztok, és a köznek, a közjót ezzel korlátozom, vagy nem adom meg a lehetőséget a fejlesztésre, én ezt bizony keményen büntetném.
1: Így van, és egyébként most azért azt hozzáteszem, hogy én nem látom, hogy itt mik voltak az indokok, meg minden. Én ezt egy elvi szinten vetettem fel ezt a dolgot, és üzenem az összes politikusnak, tök mindegy, hogy milyen.
3: Elvi szinten,
1: tök mindegy, hogy hol ül.
2: A Gabit elvi
3: szinten. Most várj, a Gabinak ilyenkor ez a rapper nézése, hogy most... Na mit üzensz, várj, vagy mit üzensz?
1: Azt, hogy ne csináljanak ilyet. Tehát, hogy igenis, hogyha elindítottak valamit, és a másik
3: nyert,
1: akkor... Na, mondjad.
2: Két példát szeretnék csak mondani. Egyrészt, hogy nagyon szeretném, hogyha minden egyes ilyen kultúrában lenne olyan, hogy hívják, kurzusokon átívelő programok, amiket független, hogy kinyeri meg az adott körzetet, vagy egyáltalán a városvezetést, azt megcsináljuk, mert együtt jó. A finn oktatási rendszerben, nem tudom én, rátettek 50 évet, 20-valahány kormány, 38, nem tudom, most nem biztos, hogy jók a számok, oktatási miniszter, stb. Tehát kurzusokon keresztül egyszer kitalálták, hogy hogyan kell felemelni a finn oktatást, és mindenki ragaszkodott hozzá, ha ezt nem tette volna meg, nem ért volna be 40 év alatt, vagy 50 év alatt a történet. A másik sztori, láttam egy emberkét, aki kiszámolta 60 pusztát.
3: Köszönjük, ja, igen.
2: De nem azért, csak hogy megint a magyar gondolkodás. Állítólag azt mondta, hogyha azok a számok, ő ilyenekkel foglalkozik, igazak, akkor ez egy 16-18 milliárdból épült. Ha most eladnák, és valaki piaci alapon akarná úgy, hogy nyereséges legyen működtetni, akkor mennyiért vehetné meg ahhoz, hogy működőképes legyen? Turisztikai, egyéb, amire akarsz. 2. Uh-huh. Szerintetek? Értitek, hogy arányban van? Ha csak nem egy ilyen piramist építettünk.
3: Hát igen, mert mondta, hogy ki lehet alakítani belőle múzeumot, mindenfélét, meg azt,
1: igen,
3: a szállásnéket,
1: stb. Igen, és lehet érted, hogy 4000 év múlva még 60 pusztára fognak járni a turisták, és ott nézik a zebrákat.
2: Igen,
3: hát,
2: igen,
3: amely
2: három
3: darab eljött. Zebrapörköltet rendelhetek, amit akarsz.
2: És a választások után, amit nem értek, tehát itt valaki szerintem bosszút állt.
3: Akkor...
2: Szegény zebrákon, május elején.
3: Olyan, mindjárt sírok.
2: Ugye?
3: Na, szegény zebrák.
1: Józsi elsírja magát a végére.
2: Józsi minden felsír.
1: Na, jó, viszont akkor még gyorsan beszéljünk, van még.
3: Ez egy kicsit olyan, bocsáss meg, mint akkor még annak idején Zámbó Jimmy, párszer nem illik most már vele, hogy amikor ő megszületett, az orvos írt fel, nem van.
1: Jaj, igen. Ez csúnya.
3: Ez csúnya, igen.
1: Na, beszéljünk.
3: Hogy hívták a csúnya gimnáziumát? Zámbó Gimi. Mehetünk tovább. Te mondtad, hogy csúnya, jó, igen.
1: Okay. Na, akkor beszéljünk még egy utolsó témáról, szintén Paksot érintő téma. Ugye a pénzügyminiszter kiadott egy rendeletet, ami szerint Paksnak 0 forintot kell június 30-áig befizetni iparűzési adót, viszont az élesztőben beszéltünk Heringes Anita polgármesterrel, és elmondta, hogy hát itt van egy kis bökkenő, mert hogy két időszakban határozzák meg ezt a bizonyos iparűzési adót, többletet, úgynevezett szolidaritási adót, amit ugye be kell fizetni. Az egyik szeptember, ha jól emlékszem, 30-at mondta, a másik pedig március 31. És a szeptember 30-án tavaly meghatározott összegre vonatkozik ez a bizonyos rendelet, tehát nem tudja a paksi önkormányzat, hogy az idei befizetendőre be kell-e valamit fizetni, vagy azt is meg fogják változtatni, vagy arról is jön majd egy rendelet, mert jelenleg az van, hogy így a főváros megmenekül, mert a főváros nem fizette még be.
2: Hát ugye, csak hiszen... szeptember 30-ig vagy meddig? Vagy október vége? Most nem tudom, mert az van, hogy ő neki fizetni kell, csak most haladékot kapott.
1: Nem, ami most kijött pénzügyminiszteri
2: igen,
1: rendelet.
2: Igen, de elméletileg ő neki is kell, én úgy
1: tegnap, vagy nem tegnap, szerdán.
2: Igen. Én úgy gondolom, hogy én úgy hallottam, hogy ettől függetlenül nekik most csak időt nyertek. Tehát valamikor fizetni kell.
3: De egyébként nem nagyon látom át ezt. Tehát, hogyha van egy város, ami jól prosperál, oda tudja vinni a befektetőket, tudja működtetni a tőkét, tudja, akkor miért van az, hogy az áll, sose értettem, de ez én csacsi vagyok, hogy elhagyott Farkó csácsi, hogy miért van ez az állam, és mondjuk a főváros között az állandó herce-hurca, hogyha a Budapest vagy a főváros az nem az állam része?
1: De egyébként de csak a
3: Fidesz... Mi ennek a lényege, hogy most jó, onnan azért, elszívom, vagy kiosztja okay. el, vagy paksol, hogy jó, elvitték az iparűzési adót.
2: Egy csomó központ, és erről milyen sokat beszélgettünk, például már vidéken termeli akár a hasznot, igen, de mondjuk Pesten Kurus van a fizetés, igazad van. Vagy ugye beszélt a Gabival, többször említettük, hogy végülis azért a paksi atomerőmű is egy országos befektetés volt, tehát kérdés, hogy hol van a határa annak, hogy valami jól működjön, vagy nem. Tehát van ennek logikája, csak az a baj, hogy nem átlátható. Tulajdonképpen egy olyan adó, amit utána úgy költötti el, akár NK-as pénzekre, ahogyan akartad, tehát nem tudott,
3: hogy kicárkoztatta.
2: Nyuszi motorra, igen. Na, ez a baj.
1: Mondja. Meg bocsánat, azért azt nem felejtsük el, igen, a paksi atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na, de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ingyen, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a magyar, vagy a paksi focit, meg, és akkor még sorolhatnám, hogy még 20 évvel ezelőtt a paksi atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe. Most meg, bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát igen. annak, hogy itt ha valami gáz van, akkor mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
3: Nyilván, jó esetben, ha tudod.
1: Ha tudod.
2: Jó, nyilván van egy egészséges megosztás, meg ki lehet ezt alakítani, tehát nem mondtuk, hogy ez most egészséges, azt mondtuk, hogy mindennek van alapja, de az is biztos, hogy ezért ezt erősen át kell gondolni, és ami a legrosszabb a rendszerben, hogy átláthatatlan volt.
1: Hát
2: tehát itt is vannak szegények, és nem az volt, hogy már hogy régiók, és nem az volt, hogy mondjuk Dunaföldvár el tudta dönteni, hogy a híd másik oldalán, ahol mondjuk egy szegény régió van, abba betesz-e pénzt.
3: És a kockázattal ugye visszacsatolnék, csak egy kicsit morbid lesz, de ugye olvastam a Facebookon, Komuna. Hogy egy kezemen meg tudom számolni, hogy hát hányszor voltam a paksi atomerőműben, 7-szer. Bocsánat.
1: Na
3: jó, ez mondjuk a Paksi Rádióban kicsit éles vagy.
1: teljesen kész vagy. Na, jó.
3: Többet
1: hát
3: nem megyek nyaralni.
1: Többet nem ennyi, mert nagyon érzem, pihent vagy. Túl pihent vagy, igen, mi úgy érezzük. Jó, hát akkor kösz is srácok, hogy itt voltatok, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és mindenki nézze a VB-t, te nézni fogod, kinek szurkolsz.
3: 11-kor, meg 4 órakor, meg 2 órakor éjjel lesz a meccsek. Hát ki győzi ezt?
2: Ha vegyék ki Szabit.
3: Majd, persze, igen. Annyira nem. Az ismétlésben meg nem nézed meg, mert az eredményt megnézed, azt tudod. Tehát ez...
2: De egy rövid összefoglaló állítólag a MT, hogy hívják a telesport, vagy hogy hívják?
3: M4 Sport,
2: igen. Az készül állítólag 2 perces, 7 perces és sok perces verzióval.
1: Jó, hát akkor figyelj, hogyha valaki nem maradt fenn hajnali 2-ig, akkor
2: másnap reggel
1: majd másnap
2: kezdheti.
1: Megnézi. Igen. Igen, de kinek szurkoltok?
3: Hát igazából még nem döntöttem el. Európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
1: Angolok, te?
2: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
3: Ezért a spanyoloknak.
1: Én meg a spanyoloknak.
2: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
1: Oké, jó, hát akkor fölírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
2: A szurkolás kérdezte, nem azt, hogy mi a tippünk.
1: De azt kérdezem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, bocs, nem tettem hozzá, jó? Igazad van, igazad
3: amikor,
1: van.
3: Amikor két jogász a fociról beszélget, esküszöm, hogy javíthatatlanok vagy.
2: Szinte öngól volt.
3: És öngól, ugye, ha már a fociról.
1: Jó, na, zárjuk le a témát.
2: Csúcson kell a bajni.
3: És azt szoktad kezdeni, mi a helyzet, ugye, amikor üres kapura vezeti a csatára a labdát, az is VB, de mindegy, hagyjuk.
1: Jó, ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Igazad van, Gabi.
1: Ezt akartam hallani.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket Magyarországon az idén az első negyed évben, 2025 azonos időszakához képest. Az alkatrészforgalmazás 6%-kal nőtt, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet összesítéséből. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első 3 hónap során. Alkatrészek 24,5 milliárd forintot költöttek. Erőgépek beszerzésére majdnem 28 milliárd forintot fordítottak. Ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 51%-a, írja az MTI. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a részt a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkármonitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 14:30-tól 17 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Június 3. hetében több Tolna vármegyei településen is várják a határvadász szolgálat iránt érdeklődőket, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A toborzás a jövő héten is folytatódik Tolna vármegyében, ahol több helyszínen várják a szerződéses határvadász szolgálat iránt érdeklődőket. A program célja, hogy minél többen csatlakozzanak az államhatárvédelmét ellátó állományhoz. A toborzási alkalmak június 15-én Pakson, 16-án Szekszárdon, 17-én Dombováron, 18-án Bonyhádon, valamint 19-én Simontornyán és Németkéren lesznek elérhetők. Az érdeklődők személyesen kaphatnak tájékoztatást a feladatokról és a jelentkezés feltételeiről. A szervezők arra biztatnak minden érdeklődőt, hogy csatlakozzanak a szerződéses határvadászokhoz és vegyenek részt az állam határvédelmében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
7: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
8: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk. Ez a Paks FM, a legnagyobb Best of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk.

0: ez a díj. Egy picit beszéljünk azért erről.
1: Hát első is legfontosabb, hogy meglepetés. Lehet, hogy egyáltalán nem számítottam rá. Tehát én nem éreztem úgy, hogy bármi extrát csinálnék, csináltam a dolgomat. Úgy látszik, hogy a fenntartó meg az itteni iskola pedig úgy gondolta, hogy ez kicsit több. De nyilván jól esett.
0: Erre így az iskola jelöl, vagy pedig egyszerűen a fenntartó figyeli az iskolákat, és akkor ez alapján kerültél bele a kalapba?
1: Bocsánat, ez úgy néz ki, hogy a fenntartónak az iskolái jelölhetnek pedagógusokat, és a tantestületünkből többen is megkapták már, tehát nem én vagyok az egyetlen, hanem jó pár kollégám már ilyen elismerésben részesült.
0: Tudom, hogy nem nagyon szeretsz magadról beszélni, de azért annyit mondjunk el, hogy te hogyan lettél pedagógus, miért pont ezt a pályát választottad?
1: Érdekes egyébként, ezt a történetet el szoktam mesélni, főleg a végzős diákoknak. Eredetileg általános iskolában volt egy 8. osztályfőnököm, aki azt mondta, hogy belőlem biztos jó pedagógus lenne, hát neki mindig az volt a válasz, hogy bármi, csak az nem. Aztán, hogy mennyire ismert minket 8-osokat, az később derült ki. Nagyon szerettem volna valami művészetekkel, rajzzal foglalkozó hivatást választani, és hát a pályaválasztásnál próbálkoztam mindenfélével, de ami nagyon tetszett az érettségi után, az a művelődés menedzser, ami nagyon jól is hangzott, programszervezéseket, meg mindenféle kultúrtörténeti dolgokat jelentett, úgyhogy nagyon tetszett a felvétel előkészítő, és persze nagyon kevés pontom volt hozzá, nem voltam egy csúcs tanuló, és hát nem vettek föl természetesen. Édesanyám tanácsára azért mindenképpen egy tuti helyet meg kell jelölni, megjelöltem a tanítóképzőt Szekszárdon, oda föl is vettek, és akkor, hát mivel rajzolni szerettem, akkor vizuális kultúra műfelületet jelöltem. Szó, hogy gondoltam, hogy jó, első évet túléljük, aztán majd újra felvételizünk, és akkor biztos sikerült, természetesen újra nem sikerült, de közben jött a jóisten keze, mert hogy elkezdtünk tanítási gyakorlatra járni, és ott a rajz, a még csak mikrotanítások voltak, hogy kis úrrészleteket tanítottuk. Na, lényeg az, hogy otthon mindig az volt, hogyha a hétvégén hazaértem, mindig kérdezte édesanyám, hogy hát mi volt a héten, legtöbbször inkább azt meséltem, mit rajzoltam, ha esetleg hazavittem, akkor megmutattam, hogy mi, hogyan sikerült, vagy az volt az élmény. És gondolkodtam rajta, amikor megkérdezte itt a gyakorlati héten, hogy mit csináltunk, hogy volt valamilyen ilyen alkotás élményem, hogy mi volt az, gondolkodtam, de biztos voltam benne, nem rajzoltam, nem volt rá időnk, mert nem azzal foglalkoztunk, mire leesett, hogy hát a kezem alatt az órán, amit csináltak a gyerekek, azok a jól sikerült rajzok, ugyanolyan, vagy ha nem, akkor lehet, hogy még jobb élménnyel töltöttek el, mint hogyha én rajzoltam volna valamit, és akkor ott az eldőlt, hogy én rajztanár leszek.
0: És ha visszatekintesz így a pályádra, akkor melyik tanítványi, vagy esetleg tanári találkozás formálta leginkább azt, aki te ma vagy pedagógusként?
1: Hát sok ilyen kollega, vagy engem tanító tanár van. Volt például tanító kollégám, akivel kezdtem, és ő vele az első év az nagyon meghatározó volt, hogy hogyan álljunk hozzá a gyerekekhez. Aztán a tanítóképzőn minket nagyon megtanítottak a módszertanra. Hogyan motiváljunk, hogyan szóljunk a gyerekekhez. De még visszamennék, szerintem maga a gyerekekkel való foglalkozás az nekem nagyon régi dolog, hiszen a cserkészetben én még gimisként elkezdtem a gyerekekkel foglalkozni, amit a gyakorlatvezető annak idején egyből ki is szúrt, hogy hát az első mikrotanítás után egy gyakorlaton fél év volt, maga ugye gyerekekkel foglalkozik. Hát mondom, még igen, játszunk, cserkészkedünk, látszik. Tehát, hogy így. Tehát igazából ebben én belenőttem, tehát nem volt azzal soha problémám, hogy gyerekekhez akár csoportban, akár kisebb csoportban, vagy osztályszinten odaálljak eléjük, vagy velük foglalkozzak. Hát nehezen tudnám elképzelni egyébként enélkül. Nyilván azért ez nagyon fárasztó is tud lenni, de kihívás is, és tehát én ezt hivatásnak érzem.
0: Uh-huh. És szerinted mi különbözteti meg a tanítást, az ilyen egyszerű tudás átadástól?
1: Hát valami olyasmi, amiről te is beszéltél, hogy próbálom úgy átadni, hogy talán valakiben akkor az megszólít valamit, és lehet, hogy ő benne elindítja, vagy megtalálja azt a szikrát, aminek segítségével.

0: a saját hivatását megtalálja. Szerintem valahol a tanítás az szerintem nem tud megállni a tanítás magában, tehát nevelés nélkül nem tudunk tanítani, mert akkor azt le lehet tölteni az internetről, vagy meg lehet nézni könyvekből, hanem kell hozzá a személy, aki ahogyan átadja.
1: Igen, pont egyébként ezt akartam kérdezni, vagy erre tereltem volna a beszélgetést, hogy a mai világban ugye egyre több információ érhető el, és mi lehet a szerepe ebben a világban a tanárnak, mert ugye nagyon instant kapják a fiatalok. Az amúgy hát nem szűrt információt sokszor, és ami nem feltétlenül jó, de nyilván a nevelés, amit most mondtál, talán az az egyik kulcsa a dolognak, hogy az abban több az iskola és a pedagógia, mint a szimpla tudás átadás, de nyugodtan egészít ki, ha van még ezzel kapcsolatban gondolatod.
0: Én is így gondolom, tehát hogy visszagondolok az előző kérdésedre kapcsolatosan, hogy voltak egy meghatározó élmények vagy személyek. Igen, voltak, és hogyha visszagondolnék arra, hogy mi az, ami elindított, vagy mik azok a támpontok, amikre így visszagondolok, hogyha valamin töröm a fejemet, hogy ezt hogyan lehetne jó megtanítani, mondjuk egy rajzórai tananyaggal, vagy egyéb, akkor mindig valami élmény jut eszembe, vagy valaki, akitől láttam, és akkor próbálom azt valahogy behozni. Nem mondom azt, hogy nem használom ezeket az eszközöket, mert én is nagyon sokszor látok jól összerakott videót valamivel kapcsolatosan. Most éppen a Vazarelli 120 kapcsán nagyon sok ilyeneket nézegettem, és nagyon jó ötleteket találtam, hogy minél inkább élményszerű legyen az, amiről beszélek, vagy amit szeretnék átadni nekik. És szerintem ezt, ha akarom, sem tudom úgy megcsinálni, hogy én ne legyek benne, mint személy.
1: Uh-huh. Abszolút, abszolút. De hát szerintem ez a jó. Tehát egy jó pedagógusnak van személyisége és egyénisége, amire amúgy 50 év múlva ugyanúgy emlékszik a gyerek és a diák, tehát igazából ez kell is, nem?
0: Mindenképp. Tehát azért nekem is vannak ilyen tanár és tanító példaképeim, akik előttem vannak, és hogyha így kicsit viszonyítani akarom magam valakihez, vagy valamihez, akkor ezek időnként előjönnek, ezek a képek.
1: Uh-huh. És ilyenkor hova teszed magad? Egy polcra, vagy azért mindig úgy vagy vele, hogy hát ők azért nálam sokkal jobbak voltak?
0: Nem is így szinteznék, hanem inkább, hogy ő mit csinált úgy, ami miatt megmaradt. Uh-huh. És akkor nyilván ehhez igazítani kell a saját személyiségem, tehát nem tudok ugyanolyan lenni, ha szeretnék sem, de hogy mi az, ami miatt megmaradt. És legtöbbször az jön egyébként elő, hogy ez a személyesség. Tehát nagyon meghatározó rajszakkörös élményeim vannak általános iskolából, gimnáziumból, szinte ilyen párfős csoporttal elvitt minket olyan műhelyekbe az akkori rajztanárom, amit nem valószínű, hogy magamtól meg tudtam volna nézni, és ezek mind élmények voltak.
1: Értem. És a fiatalok ugye sokszor bizonytalansággal, szorongással, meg sok esetben útkereséssel küzdenek. Szerinted milyen lelki támaszt tud egy tanár nyújtani? És főleg annak fényében is kérdezem, hogy ugye egy egyházi iskolában tanítasz.
0: Igen, hát az első és legfontosabb szerintem az, hogy meghallgatjuk őket. Tehát én nagyon sokszor érzem azt, akár egy tanórán, bár ott nagyon nagy az osztály létszám, tehát ott azért annyira személyesen nem kerülnek elő mély dolgok, de szinte minden óra után van olyan, hogy kimennek a többiek, és akkor egy-két ember kell ott marad. És lehet, hogy semmi másról nincsen szó, csak amiről beszélgettünk, arról eszébe jutott neki valami, és ő azt el szeretné mondani. És szerintem, ha csak annyi, hogy meghallgatom, akkor már adtam neki valamit. És én szerintem ez nagyon fontos, mert azt látom, hogy a mai kornak a gyerekei arról, tehát attól is szenvednek, hogy jön befelé a sok információ, nagyon sok irányból, illetve ők is gyorsan-gyorsan akarnak mindent mondani, de közben, ami tényleg mélyen érdekli, azt nem tudja kinek elmondani, vagy nincs rá idő. És ha ezt az időt én odaajándékozom neki, legyen az akár csak 2 perc, és látom, hogy egy mondatot nagyon szeretne elmondani, és nem mondom azt, hogy ne haragudj, kicsöngettek, menjél már. Nyilván nincs rá mindig lehetőség, de itt van az, hogy azért nagyon nyitva kell legyen az embernek a szeme, a füle, hogy nehogy olyan mondatot már vágjak félbe nála, ami esetleg neki most éppen nagyon fontos lenne.
1: Igen, mert sokszor a szülő is rohan, és egy kicsit így a egy ilyen pótszülő, vagy ilyen hiánypótló szerepet tölt be ilyenkor a tanár, hogyha a szülő nem tudja meghallgatni a gyereket, és nem tud ezekről a dolgokról beszélni, bármilyen oknál fogva. Nem biztos, hogy azért, mert siet, hanem azért, mert egyszerűen nem az a személyiség, akivel lehet róla beszélni.
0: Hát igen, meg ez a szituációtól is függhetően, ha belegondolok, többet vagyok a gyerekkel, mint a saját szülő.
1: Ez is igaz,
0: az iskolában, és lehet, hogy gyerek, mikor elindul otthonról, ő még álmos, még nincs kinyílva sem a szeme, sem a személyisége, tehát, hogy még nem tud semmiről beszélni. Este már lehet az, hogy jó, csináld meg a leckét, igyekezz, csináld meg edzéssel, megy művészeti iskolában, egy sok minden külön órára, és amikor ő akarja mondani, ha ott nincs valaki, aki meghallgassa, és lehet, hogy én csak egyszerűen az, hogy egy szerencsés helyzet vagyok, mert én ülök ott. De a lényeg az, hogy valaki hallgassa meg.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: A Szepesi Ignác díjat kaptál, 1828-ban nevezték őt ki pécsi püspöknek, és a célja nem a világtól elvonult, hanem az arra nyitott egyház megvalósítása volt. Szerinted hogyan lehet hitelesen beszélni a hitről egy olyan korban, amikor hát a fiatalok távolságtartóak alapvetően az ilyen intézményesített egyházi dolgokkal kapcsolatban?
2: Hát az elsődleges szerintem a példa. Tehát, hogy mondhatok bármit, ha én ezt nem úgy gondolom, és nem úgy élek. És hogyha föltesz a gyerek egy mély kérdést, ami a világnézetével kapcsolatos, vagy az én világnézetemmel kapcsolatos, nagyon sokszor bekérdeznek egyébként, hogy na tanár úr, ezt most ő maga hogy gondolja, és ott nem lehet mellé beszélni. Tehát ott, ha elmondom egyenesen, hogy nekem ez a véleményem, és nyilván itt hitelesnek kell lenni, tehát, hogyha olyan dolgot kérdez, hogy én hibáztam-e ilyen-olyan helyzetekben, nyilván el fogom mondani, hogy igen, hibáztam, és nem attól lesz az ember számára példa, hogy most én hibátlannak tüntetném föl magam, hanem egyszerűen az, hogy elismerem, hogy igen, én is ember vagyok, és nekem ez a kapaszkodóm. És én elmondom, hogy nekem a legfontosabb kapaszkodóm az Jézus Krisztus, tehát az ő belevetett hitem. Ha olyan helyzet van, hogy most ez nem adja a lehetőséget, hogy most én erről így nyíltan beszéljek, vagy kicsit olyan arrogánsnak tűnne, hogy most ilyen hittérítő szövegnek hatna a dolog. Volt már, hogy azt mondtam, hogy ha bővebben érdekli, akkor nagyon szívesen elmondom személyesen órán kívül, de van, amikor nem lehet ezt félre söpörni, ezt a kérdést.
1: A Jézusba vetett hited, azt hozod a családból, vagy pedig volt egy pont az életedben, ahol ez megjelent az életedben?
2: Egyrésztről hozom magammal, mert bár nem az a nagyon vallásos világnézetre, hát na akkor újra kezdem. Édesanyám azért minden vasárnapi templomba járó, édesapám azért nem volt annyira rendszeresen templomba járó, de alapvetően úgy nevelkedtünk, hogy mindannyian jártunk hittarra, hárman vagyunk testvérek, mindannyian jártunk hittarra, és az, hogy vasárnap elmegyünk templomba, ez nem volt kérdés, de ez nyilván elsősorban egy ilyen szokásrend volt. De hála Istennek volt, amikor mi kamaszok lettünk, pont abban a korszakban, a 90-es években volt kamasz hittanos, ilyen hitközösség, mi közinek hívtuk, és foglalkozott velünk az akkori káplán, vagy éppen akkor a plébános, és mi kaptunk a kérdéseinkre választ. És hagyták, hogy mi összejöjjünk, bandázzunk, de mindezt a hitnek a fényében. És hogyha voltak olyan kérdéseink, akkor kaptunk rá választ, és támogatták, hogy menjünk lelki gyakorlatokra, abban is volt ugye élmény, nyári táborokra, aztán gimnáziumba jött a cserkészet. A cserkészetben én nagyon jól meg tudtam élni azt, hogy hogyan lehet ezt a vallásos világnézetet gyakorlatiasan két lábbal a földön állva megélni.
1: Hány éve vagy a pályán?
2: Ez a 25. tanévem.
1: 25. tanéved, és fel tudsz idézni ebből az időszakból mondjuk egy olyan tanítványt, aki olyan kérdést tett fel, amit téged is mondjuk belső önvizsgálatra indított valamilyen kérdésével?
2: Hát ez most kicsit elgondolkodtatóbb kérdés, mert több is volt ilyen.
1: Na, most hát egyet, ami megosztható, hát amit úgy
2: hirtelen
1: érted.
2: Hirtelen elsőre, ami eszembe jutott, hogy volt egy tanítványom, aki nagyon sokáig tanítványom volt, harmadikos korától járt hozzám rajszakkörre, és nagyon sokat beszélgettünk. Mire leérettségizett, azt mondhatom, hogy nagyon jó személyes barátok lettünk. Később ő vette át tőlem a cserkész csapatot. Évekig mondtam neki, hogy figyelj, szerintem neked való ez a cserkészet. És nagyon sokáig így elhessegett a gondolatot, hogy jó, persze, majd még gondolkodik rajta. És akkor egyszer így beadta a derekát, eljött egy nyári táborba, utána végigmondta, hogy miért nem hallgattam rád hamarabb. De én azt hiszem, hogy nem is maga az az egy dolog, hogy most a cserkészet, hanem maga az a kapcsolat, hogy nagyon sokáig, éveken keresztül meg volt az a személyes kapcsolat, és Péter azóta is nagyon jó barátságot ápolunk.
1: És akkor ő volt az, aki mondjuk olyan kérdést tett fel, ami még téged is tovább gondolásra késztetett akár?
2: Hát így nem tudnék így konkrét kérdést fölidézni, de sokszor volt ilyen. Tehát például most, ami ma reggel eszembe jutott, hogy a tizedikes gimnázium osztályokkal ma lesz az utolsó rajzórám, és ilyenkor azért szoktam velük beszélgetni arról, hogy hogyan tovább. Bár ez régebben ez 12-ben volt a ballagó osztályokkal, hát most itt 11-12-ben sajnos nincs ilyen lehetőségem, de ott azért föl szoktak tenni kérdéseket a ballagó diákok, vagy esetleg eljönnek a szerenádozók, és akkor van egy-két kérdés. Legtöbbször egyébként ez a kérdés szokott fölmerülni, hogy én hogyan lettem tanár, vagy hogy sikerült eldöntenem, hogy mit csináljak az életben, és akkor ez tényleg egy ilyen tanúságtétel, hogy én hogyan látom magamat, meg hogy hogyan indultam el.
1: Hát neked meg volt írva, és ahogy így elmesélted, tulajdonképpen téged a sors így erre az útra vezetett.
2: Hát az elején ezt nem így láttam, de aztán ezekben azért mindig van kihívás, mert többször volt olyan, hogy nem olyan irányba ment a pedagógus pálya, amit én gondoltam, de később visszanézve az mindig a javamra volt.
1: És milyen evangéliumi értékek, amik a leginkább az iránytűként szolgálnak a te pedagógusi pályád során? Tehát mik azok, amik mentén te így tanítasz, gondolkodsz?
2: Hát ezt most így...
1: Megleptelek?
2: Nem, csak így most így konkrétan így összefoglalni, ezt nehéz. Hát tényleg az ember... Tehát én nem szeretnék semmi ilyen nagyon konkrétat mindig oda adni, hogy ne akkor a mai szentírás idézet a mai napnak, ez lesz a mottója, hanem próbálok hitelesen állni a napnak a dolgai elé. Azt nem szoktam titkolni a gyerekek előtt, hogy a napi imádságomban, hogyha valami megszólít, akkor esetleg azt előhozom. Én például a saját osztályomban, vagy amelyik osztályal első órámon a katolikus iskolában, ott igyekszem úgy kezdeni az órát, hogy vagy saját szavaimmal imádkozok velük, vagy behozok valami dicsőítő zenét, és azt mondom, hogy csak kicsit csukd be a szemed, még úgyis álmos vagy, hallgasd végig. Aztán, hogyha megszólít valami, volt, hogy osztályfőnöki órán egész végig arról beszélgettünk, mert mondjuk olyan dicsőítő zene volt, hogy akkor az ébresztett kérdéseket. Tehát mindig igyekszem egy kicsit így a Szentlélek sugallatára is hallgatni, hogy az a nap, az hogyan induljon el. Reggel imámban is szoktam azért azt kérni, hogy a mai napra legyen áldás, és akkor az, hogy hogyan jön az áldás, az mindig közben derül ki.
1: Ha már itt tartunk, hogy áldás, akkor egy picit a reményről is beszéljünk. Szerinted az tanítható?
2: A remény?
1: A remény.
2: Mindenképpen.
1: Azt mondod?
2: Igen, hát hogyha belegondolok, hogy próbáljuk meg észrevenni a szép dolgokat az életben, próbáljuk meg a jó dolgokat észrevenni a körülöttünk élőkben, egymásban, a kapcsolatainkban, akkor az mindenképpen azt jelenti, hogy a reményt kell észrevenni.
1: És mennyire fogékonyak a gyerekek szerinted erre, amikor próbáljátok kinyitni a szemüket ezekre a dolgokra?
2: Hát most pont az osztálykiránduláson a kollégákkal sokat beszélgettünk, hogy egyre nehezebb egyáltalán mély kérdésekre ráirányítani a figyelmüket, mert nagyon, nagyon rapid módon élik a világukat, tehát hogy minden nagyon gyors, nagyon felszínes, és olyan információs zajban élnek, hogy nagyon nehéz saját magukkal is találkozniuk, és talán ez is indokolhatja azt, most én nem vagyok pszichológus, nem értek hozzá, csak így a tapasztalatok alapján, hogy talán ezért is nehéz az nekik, hogy folyamatosan, hogyha kérdés van, vagy bármi éri őket, akkor mindig elsősorban arra reflektálnak, hogy én, hát hogy saját maga, hogy én így gondolom, én így érzem, nekem ebből ez a fontos. Tehát az a, bocsánat, szoktuk mondani, hogy én. És nem lehet érte őket hibáztatni, mert olyan gyors a világ, hogy folyamatosan gördülnek tovább a dolgok, mint egy telefonképernyőn, és nem ér rá arra, hogy leülepedjen. Tehát most nemrég hallgattam egy pont a pedagógus napi előadásunkon, a pszichológus nőnek volt az előadása, ő mondta, hogy mostában nem látni bambuló gyereket. Ami nagyon nagy baj, mert nem nincs ideje ülepedni a dolgoknak, ami éri őket. Tehát ez szerintem baj, hogy nincsen lenyugvási idejük, nincs egy kis önmagukkal való találkozási idejük, és éppen ezért nagyon nehéz őket megszólítani ilyen mélyebb gondolatokkal. Ettől függetlenül azért elő szoktak jönni. Nem mondom, hogy nem mennek be az információk, ez nem működik szerintem már úgy, hogy na, majd én kitalálom, és most megmondom, mert ma ez a téma, hanem fordítva egy jó barátom mondta, hogy kérdeztük tőlem, nekünk még kisebbek voltak a gyerekeink, hogy hát hogy bírsz a kamasz gyerekeiddel, vagy hogy tudsz velük egyáltalán kapcsolódni. Azt mondja, hát nagyon nehéz, de arra jöttem rá, hogy egyetlen módszer van, hogy amikor ő elkezd mesélni, akkor tegyek mindent félre, akármennyi dolgom van, és akkor legyek ott. Csináljuk úgy, mint a semmi dolgom nem lenne. Azt, bár hiába akármennyi van, mert azt mondja, hogy hazam érek, és megkérdezem, mi volt a suliba, mindenki tudja a választ.
1: Semmi.
2: Viszont ha éppen a legnagyobb melóban vagyok, mit tudom, próbálom a lakást összegerebézni, vagy mosogatás, vagy bármit csinálok, és ő ebben a pillanatban megjelenik és elkezd mesélni, akkor csináljuk úgy, mint a semmi dolgom nem lenne, és hallgassam végig. Tehát, hogy valahogy visszakanyarodtunk ahhoz, hogy tényleg a meghallgatás.
1: Igen.
0: Best of Élesztő. Élesztő!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Farkas a Zsomborral fogunk beszélgetni. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hello!
1: Fantasztikus dalpremiérünk lesz itt hamarosan a Paks FM hullámhosszán, de meg kell kérdeznem, mint ahogy mindig megkérdezem a kedves zenészeket ilyenkor reggelente, mit szoktatok csinálni? Neked mi a reggeli rutin?
2: Igazából egy néhány hónappal ezelőtt elkezdtem rászokni a kávéra. Előtte érdekes, hogy se az illatát, se az ízét egyszerűen nagyon nem kedveltem, de ez valahogy így megváltozott bennem, és elkezdett szimpatikus lenni meg maga, ahogy te is mondtad, így rutinszerűen, ahogy beépül az ember életében, meg van ennek is, legalábbis nekem, de szerintem sokan másoknak, vagy sokan másoknak is a hangulata. Úgyhogy mindig azt szoktam csinálni, hogy felkelek, csinálok valami kis reggelit, meg mellé egy bögre kávét, amit egyébként jó hosszan szoktam eliszogatni mindenféle munkafolyamatok közben, és akkor így szépen elkezd beindulni a nap.
1: Igen, meg is akartam kérdezni amúgy, hogy ez a kávézgatás az alkotó munkára, a kreatív folyamatokra is hatással van?
2: Mindenre igazából, ez tényleg egy jól elhúzott folyamat, valamikor egy ilyen 2-3 decis bögre kávét akár tényleg órahosszákon keresztül iszok, és tényleg akármilyen munkát végzek, legyen ez inkább stúdiózás és alkotó munka, vagy olyan jellegűeket, mint most is, hogy veled telefonálok, vagy e-maileket küldök, vagy bármi más egyéb, igazából így közben tökéletesen elkortyolgatom, és azt érzem, hogy ó, de jó most nekem.
1: Ez nagyon jól hangzik egyébként, akkor itt most távkoccincsünk kávéval, mert nálam is itt egy jó kis bögre.
2: Egészségére mindenkinek, aki kávézik.
1: Így van. Na hát ez egy tökéletes felütése a mai napnak. Mindenki, aki kávézik, innen üdvözöljük a stúdióból. Te pedig most éppen otthonról hívsz, ugye?
2: Igen, én otthonról.
1: A zenélés, maga a zene, az mikor szokott képbe kerülni a nap folyamán nálad?
2: Ez teljesen változó igazából, bármelyik napszakban megtörténhet, akár olyan szempontból is, hogy maga a dalírás is sokszor a legváratlanabb szituációkban kopogtat be, néha tényleg akár utás közben, vagy csak sétálok az utcán, nézelődök, vagy tudod, ez a legtipikusabb zuhanyzás közben. Úgyhogy sokszor nem is feltétlen akarok éppen dalt írni, csak valahogy bekopogtat az iklet, akár egy ilyen dallam, vagy szövegfoszlány, vagy bármi más egyéb formájában. Néha meg egyébként kifejezetten dalt szeretnék írni, és olyankor szoktam leülni a gitárommal, elkezdek pengetni, és akkor ugyanúgy párhuzamosan és folyamatosan jönnek a kis szövegfoszlányok, dallamfoszlányok, és akkor utána ez kerül mindig tovább dolgozásra. Úgyhogy ez tényleg bármelyik pontján a napnak, viszont talán mondhatom, hogy ennél sokkal több rétűbben jelen van az életemben a zene, mert így, ha mondjuk úgy a polgári foglalkozásom is a zenéhez kötődik, ugyanis a zeneiparban dolgozok, mint zenei kiadó, menedzsment, akár dalszerző, producer, marketinggel, videóklip és fotókészítéssel, elég sok mindennel foglalkozok így párhuzamosan, és ilyen projektekben veszek részt más előadóknál is.
1: Aha, egy pillanatra mielőtt még rátérünk erre, mert ezzel kapcsolatban is felmerült a kérdésem, de azért közben is volt egy olyan, amit említettél, ugye a futást említetted, egy kicsit rá kell kérdeznem arra, hogy nálad akkor a testmozgás, az edzés, például egy futás, az rögtön a kreatív gondolatokat is hozza maga után, tehát azok közé tartozó például, akik mondjuk nem hallgatnak zenét, hanem írnak zenét futás közben.
2: Ez is teljesen változó, amikor csak tényleg ki szeretném szellőztetni a fejemet, akkor általában nem hallgatok zenét, hanem figyelek a légzésemre, figyelek a tempóra, figyelek a gondolataimra, de néha egyébként meg pont arra vágyok, hogy valami jó zene szóljon a fülembe, és az adja meg akkor éppen a megfelelő hangulatot, úgyhogy ez szerintem éppen milyen kedvem van, éppen milyen edzéstípust tervezek az napra, vagy éppen milyen célból megyek futni.
1: Igen, változó. Na, de közben ugye lebilincső dolgokat meséltél a foglalkozásodról, tehát abszolút a zenében utazol, akkor is, amikor éppen nem alkotsz. Mesélj most egy kicsit mondjuk különböző projekteknél milyen feladatköreid vannak, milyen hozzáállást igényel, milyen jellegű zenében utazol úgy egyáltalán?
2: Zeneileg legközelebb a pop-rock műfaj áll hozzám közel, és amióta én magam zenélek is, a saját zenéim, dalaim nagy része azért ebből a műfajból került ki, vagy inkább úgy mondanám, hogy ennek a műfajnak az elemeit is tartalmazza, mint például egyébként az a dal is, amit nem soká, ha jól tudom, meg is fogunk hallgatni, és azzal premierezzünk itt nálatok a Paks FM-en. Uh-huh. Ez a dal is gitárjátékot, vagy sokszor akár dallamvezetést, éneklési stílust tekintetbe véve a pop-rock műfajból merítkezik leginkább, viszont akár a dob és a basszus, vagy ilyen hangminták és szintetizátorok használatát figyelembe véve modernebb stílusokból is szoktam beemelni, mint például ennél a dalnál, talán stílusilag így tudnám a leginkább besorolni, hogy mondjuk egy ilyen pop-trap és pop-rock műfajok vegyülnek, de néha akár a reggaetont is, vagy akusztikusabb jellegű dolgokat, úgyhogy a saját zenei világomat azt így tudnám bemutatni, ha az egyéb úgymond polgári munkámat nézzük ott meg, lényegében tényleg a paletta mindenféle színéből vannak projektek, a hip-hoptól kezdve a punkig, a metalig, a DJ-s produkciók, a pop, a rock, a minden, ami igazából gyakorlatilag él is mozog zeneileg, és hát elég sokrétű az én feladati köröm. Röviden annyi, hogy egyébként ilyen projekt szinten szoktam a legtöbb előadóval dolgozni, egy-kettő olyan van, akivel ilyen hosszabb távú, folyamatosabb munkát végzünk, úgymond kvázi kicsit ilyen menedzseri vagy kiadói kapcsolatban is, és akkor így projekt szinten szoktam besegíteni a legtöbbször marketinges dolgokba, ilyen PPC kampányok, hirdetések, mindenféle promóciós stratégia, az adott sokszor ilyen klippes dal megjelenések kapcsán, vagy éppen sajtókommunikáció, hogy minél több rádióhoz, tévéhez eljussuk az ő anyagát, social médiás dolgok, vagy maga a kiadói folyamat, hogy a streaming felületekre felkerüljön, ott minél több ember meghallgassa, mondjuk Spotify lejátszási listákba kerüljön, meg videóklippeket is csinálunk, meg fotózásokat, azt az öcsémmel együtt, ő szokott lenni az operatőr és a vágó, én pedig ott is inkább az ilyen adminisztrációs, meg gyártásvezetős, szervezős, rendezős dolgokat intézem, hogyha szereplőkre, helyszínre szükség van, bármilyen kellékre, betimingolni az egészet, ott a forgatás napján is azért felelni, hogy minden fel legyen véve, minden úgy legyen, ahogy, úgyhogy ott ilyen jellegű dolgokat, és akkor emellé jön még az alkotó művészet, ugyanis zenei producerkedek, és dalokat szövegeket írok meg a legutóbbi időben már így a hanganyag utómunkát, a keverést és a
1: master. Igen, most beszéljünk egy kicsit a méregről, a vadi új szerzeményről, ami tényleg mindjárt debütálni fog itt nálunk a Paks FM-en. Igen, tehát azt mondtad, amit írtál is nekünk, ugye műfajilag a pop trap, az egy egészen jól lefedi a műfajilag is, de azt is írtad, hogy egy egyszer fent, egyszer lent érzésről szól ez a dal, szóval mesélj egy kicsit a témájáról, mi így lette, és miről szól a méreg.
2: Igen, az egyszer fent, egyszer lent érzésről, ugyanis ez lehet egy kicsit ilyen általános közhelynek hangzik, de én megfigyeltem magamon, meg sok körülöttem lévő zenész ismerősömön és barátomon is, hogy gyakorlatilag a legnagyobb fentekből és lentekből tudunk a legtöbbször megikletődni, és hogyha csak úgy elúszkálunk egy ilyen langyos vízbe, az gyakorlatilag nem indít be semmi olyan extrém kreatív folyamatot, hanem valami nagyon jó vagy nagyon rossz dolog kell, hogy történjen ahhoz, hogy ez meglegyen, és talán egyébként ezt már lassan beismerem magamnak is, hogy én is keresem egyébként tudatalap valószínűleg az olyan szituációkat, ami tényleg segíti ezt a kreatív folyamat beindulást, és mindig én arról szeretek írni, ami éppen bennem van. Soha nem szoktam így gondolkozni, hogy na én erről akarok, és akkor ilyen izzadság szagúan, hanem leülök, vagy éppen futok, vagy sétálok, bármit csinálok, és ami kipattan a fejemből, így utólag, ha végig gondolom, mindig észreveszem azt, hogy a, olyan témáról van szó, ami akkor éppen tényleg foglalkoztat is. És tök érdekes, hogy pont a tavalyi évben rengeteget írtam így arról, hogy nehezebben alszok, keresem a helyemet az életben, és nagyon foglalkoztattak akkor ezek a dolgok, egymás után sorozatosan több dal, és mindig azt mondtam, hogy jó lenne már valami vidámabbat írni, valami pörgőset, vagy ilyesmi, és akkor egyszer csak így átkapcsoltam úgy bennem valami kapcsoló, ami legvalószínűséggel annak köszönhető, hogy a tavaly ősszel én megkértem a barátném kezét, most lesz nyáron az esküvünk, és ez az a körüli boldogsághormon termelődés hozott szerintem a dalszerzésben is valami olyan cunamit rámengedett, amintán elkezdtem ilyen évek óta nem látott szerelmes dalokat, és mindenféle más egyebet írni, és gyakorlatilag akkor született meg például a Beleszeretett című dalom is, ami kifejezetten ebben a lánykérős szerelmes témában íródott, az is egyébként tőlem egy tök rendhagyó dolog, mert azt mondtam mindig régen, hogy én két zenei stílust nem szeretek. Az egyik a mulatós, a másik a reggaeton, nem bocsánat, a harmadik a techno, és akkor láss csodát, kapásból csináltam lakodalmas egy reggaetondalt, utána meg az egyik dalomból a DJ barátaim, a Crazy Boys DJ Duo csinált egy punk techno remixet, úgyhogy így fejest ugrottam a nem kívánatos zenei stílusokba, amiket egyébként azóta tökre elkezdtem megszeretni. De még hogy egy-két gondolat így a dal témájáról, hogy csak így most így levezettem neked is, meg a hallgatóknak is ezt a hullámvölgyet, hogy elindultunk ugye a nem alvástól, meg a útkereséstől és a hatalmas kérdőjelektől egy ilyen önfelett, ragatonos, atompoppos, szerelmes dalig, meg igazából abban az időszakban több ilyen is született és jelent meg, és utána visszakanyarodtunk megint ide, amiről a méreg is szól, hogy az életben vannak ezek a fentek és lentek, és minden ilyen felhőtlen örömítes időszakot egy ilyen nehezebb követ, és nyilván nem mindig ugyanazt jelenti a nehéz, mert valamikor a párkapcsolatban, valamikor a karrierben, valamikor szimplán ilyen családi vagy magánéleti dolgok, vagy csak egyszerűen valami nem úgy sikerül, nem úgy alakul, de hogy mindig jönnek ezek a dolgok, és vannak olyan időszakok, amikor nagyobb koncentrációra van szükség, több feladat van, akár szimplán csak kimerül az ember, vagy nem úgy jön össze valami, és igazából egy ilyen időszakban íródott és jelent meg ez a Méreg című dal is, amikor gyakorlatilag éppen a csúszda aljára érkeztem egy picit.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztúító kongresszusán Budapesten. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztúító kongresszuson választották újra pártelnöknek. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását, a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, a 20 vármegyei és fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakció vezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és a négy alelnökből áll. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, az MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vármegyei választmány elnöke Tolna vármegyében dr. Csibi Krisztina lesz. Negyedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a jótékonysági kamionos találkozót az Őcsényi repülőtéren, ahol a közösség összefogása ismét egy nemes célt szolgált. A kétnapos rendezvény teljes bevételét Etesi Anett gyógykezelésére ajánlották fel, aki egy ritka genetikai betegség miatt folyamatos terápiákra és műtétekre szorul. A pénteki napon interaktív játékokkal és ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a rendezvény. A résztvevők találkozhattak Mini Egérrel, színpadra lépett Kovács Aliz, a Csámpai Country Club, valamint Josh és Betty is. Az esti programok között a látványos kamionos felvonulás mellett Kozsó, a Lipai Szilágyi Andrea produkció és a Hernád együttes gondoskodott a jó hangulatról, majd retro bulival zárult a nap. Szombaton a látogatókat élménykamionozás, lufi bohóc, óriás buborékshow és bogrács főzőverseny várta. A nap folyamán lövészeten és interaktív játékokon is részt vehettek az érdeklődők, délután pedig a Zanzibár együttes adott koncertet. Fellépett még az Origo Dance Studio és a Neon Verebek, este pedig a Csit zenekar és a Lord együttes szórakoztatta a közönséget, a rendezvényt pedig ismét retro buli zárta. A jótékonysági találkozó célja az volt, hogy minél nagyobb támogatást nyújtson a ritka genetikai betegségben szenvedő Etesi Anett gyógykezeléséhez, miközben a kamionos közösség és a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengely Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok.
5: És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. június 14-én, vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. Először Heringes Anita, Paks polgármestere számol be a város szolidaritási adóbefizetésének érdekességeivel kapcsolatosan. Ezt követően a paksi önkormányzat több képviselője is beszámol arról, hogy milyen fejlesztések várhatók a különböző körzetekben. Aztán ellátogatunk még két paksi iskola programjára is, betekintünk a Paksi harmadik kor egyetemének szemeszterzáró előadására, megnézzük, hogy milyen térzenei koncertet tartottak a paksi atomtéren, valamint két sport témával is érkezünk. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
5: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: A héten, a szerdai napon jelent meg a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mekkora összeget kell befizetniük az államkasszába a 2025-ös helyi iparűzési adótöbletük után. A lista szerint Paksnak nem kell szolidaritási adót fizetnie. Heringes Anita, Paks polgármestere a Hírre rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére Paks egyelőre félreteszi azt az összeget, mintegy 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adótöblet után kéne befizetni az államkasszába Paksnak. A polgármester asszony szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már tavaly befizette a szolidaritási adóként ismert adót, 2,1 milliárd forintot.
2: Ebben az adott időpillanatban, mert ugye két időpontban szokták kiszámolni a versenyképes járások alapját, az egyik az március 31-i hatállyal számolunk, a másik pedig a szeptember 30-i iparűzési adó különbségből számítják ki ezt a többletet. Mi most jelen pillanatban azzal számoltunk, hogy 750 millió forintot kell befizessünk. Viszont azok az érdekességek merülnek föl ezzel a rendelettel kapcsolatban, hogy ez a 2025 évi költségvetés iparűzési adótöbletéről szól, és a jelen pillanatban, ami alapján fizetnünk kéne, az a 2026 évi lenne. Úgyhogy mi még most türelemmel várjuk, hogy mégis mi lesz a vége, és pénzügyi osztályvezető asszonnyal és a városvezetéssel arra a döntésre jutott,

0: várunk, hogy így marad-e.
1: A rendelet szerint Tolna vármegye 109 települése közül 8 településnek kell szolidaritási adót fizetnie, Bátaszéknek 59 millió, Nagymányoknak 1,6, Bátának 22, Dalmadnak 6, Szedresnek 3,7, Tengelicnek 1,4, Várdomnak 4,3, Zombának pedig 11,8 millió forintot kell befizetnie. A héten több paksi önkormányzati képviselő is nyilatkozott rádiónknak a körzetükben lévő aktualitásokkal kapcsolatban. A következő percekben a főutca északi részéről, az atomtérről és környékéről, valamint az óvodákat érintő felújításokról is szó lesz. Számos folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes számú körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
2: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. Három ajánlat érkezett be, nagyon jók tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
2: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy a hát ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy TUP pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
1: Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben is. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta a rádiónknak Barnabás István alpolgármester, a körzet képviselője.
3: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 8 éve, 7-8 éve. Ez ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázssorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban vannak, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
1: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, a Csengei Dénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, és megoldódik a Tellerede utca ügye is.
3: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút, tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, Pakson egy földút a lakótelepen, a paksi lakótelepen, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az annak el kell készülnie. Most akkor a csengei lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mint a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésbe, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21.

0: 21. századé.
1: 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi 1-es számú körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál idéglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra való tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és tehát a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkácsi utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
3: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Június 2-án elérkezett a Paksi harmadik kor egyetemének szemeszterzáró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Pálfi Katalin kolléganőnk két rendszeres résztvevővel beszélgetett az előadás után, Veres Zsókát az ismeretek sokasága és a társaság vonza ide.
2: Én most már 4. éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig, és ezek engem nagyon érdekelnek. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék.
3: Hát 4 év az hosszú idő, amióta jársz. Van-e valami olyan téma, vagy olyan érdekesség, ami úgy megragadott téged, és itt hallottad esetleg először, itt találkoztál vele először?
2: Nagyon érdekes volt pont az előző előadása múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Úgyhogy az nekem rendkívül érdekes volt. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyig.
3: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
2: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
1: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, az izgalmas történetek megragadják.
4: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a harmadik kor egyeteme, csak nem találkoztam olyan személyekkel, akik ide jártak, és amikor aztán én csak magamtól, mert azért, mert idős vagyok, azért még nyitott a világra, és akkor eljöttem és elvarázsolt. Szinte Magyar Tudományos Akadémiától kezdve nagyon-nagyon sok mindenről, amit illik egy magyarnak tudnia. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. De ahogy itt elmondták, hát ő igazságot szolgáltatott. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van. Nem volt ez túl gyakori, amikor neki ezt tennie kellett, ő pedig akkor meggyont. A lelkiismerete valahol neki is megszólalt, de végül is hivatásnak fogta fel.
1: A Paksi harmadik kor egyeteme ősszel folytatódik. Mozgalmas heteket zárt a Paksi Deák Ferenc általános iskola, melynek programjaira Pálfi Katalin kolléganőnk is meghívást kapott, az ő tudósítását hallják. A 4. osztályosok az elmúlt napokban kirándulni voltak. Gyalog mentek ki Cseresznyésbe, ott aludtak a Cseresznyéskert erdei iskolában, és másnap az iskolába vissza is gyalogosan érkeztek. Csuta Tamás Pál nagyon élvezte a cseresznyési programokat.
5: 4-es vagyok, és 11 éves.
3: Mi tetszett a héten a legjobban neked? Mennyire voltál aktív itt a programokban? Min vettél részt?
5: Osztálykirándulás, cseresznyésben volt, ilyen kvadozás volt, számháború, meg lehetett félpucéron mászkálni az udvaron.
3: Ez miért tetszett neked annyira, mert meleg volt?
5: Persze, nagyon meleg volt.
3: És akkor mi volt még a héten, ami olyan izgalmas volt számodra az osztálykiránduláson kívül?
5: A fagyizás.
3: Ettél akkor fagyit, mi a kedvenced?
5: Pisztácia és csoki. Elmondja miért?
3: Na.
5: A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
3: Akkor te fagyi nélkül maradtál?
5: Nem, hanem ez egy ilyen, a filmből van egy ilyen mondat. Nem tudom már a címét.
3: Jó van, de a lényeg akkor, hogy nem maradtál fagyi nélkül, most csak ilyen kis vicces kedvedbe voltál.
5: Igen.
1: Ki mit tudott is rendeztek a Deák alsóban, melyen osztályonként 5 produkciót mutattak be a gyerekek, hangsúlyozta Lisztmájerné Bog Brigitta alsós igazgatóhelyettes rádiónknak.
3: A gyerekek nagyon lelkesen hallgatták és nézték társaikat. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy kiálljunk ennyi ember elé, és hát főleg ilyen fiatalon. És hát nagyon cuki produkciókat mutattak be, és változatos produkciókat a gyerekek. Amikor meghirdetjük a gyermekek hetét, el nem maradhat a Ki mit tud, mint programelem a rendezvényből. Egy hónapon keresztül folyamatosan készülnek a táncos, zenés produkciókra a tanulók. Ugyanakkor mutatnak be bűvésztrükköket, mondanak verseket, meséket, vicceket is mesélnek. Szerintem ez a gyermekek hetének az egyik csúcspontja. Egyben ma a zárópontja is. Elmondhatom, hogy nagyon sikeres volt az egész műsor. Osztályonként 5 produkciónál meg kell húznunk a határokat, különben nagyon sokáig itt ülnénk és hallgatnánk egymást, hozzáteszem nagy örömmel. Így közel 40 produkciót láthattunk az elmúlt percekben.
6: Miért fontos ez, hogy ezt megrendezzétek, és hogy a gyerekek tulajdonképpen egymásnak megmutassák, idézőjelbe téve, a kis tudományukat?
3: Nagyon fontos, hogy olyan tanulók is ilyenkor színpadra lépnek, akik egyébként a hétköznapi életben nem tűnnek ki kortársaik közül, bátorságot nyernek, önbizalmat fejlesztenek.
1: A 8 éves második osztályos Rajnák Ákos, a Deákos házi Ki mit tudon, a Kecskegidák és a Farkas című mesét mondta el, diáktársai nagy örömére, akik jól szórakoztak.
6: Mondd már el nekem, mennyit gyakoroltál rá, és miért pont ezt választottad?
7: Azért, mert ez tetszett nekem ez a mese, és ezt gondoltam jónak, hogy ezt adom elő.
6: És miért?
7: Mert tetszett ez a mese nekem.
6: És mi tetszik neked benne?
7: Az, hogy amikor megette a gidákat, és még az, amikor felvágták a hasát.
6: Nagyon cuki mondtad a mesét, és olyan élménnyel mesélted, szinte ott éreztük magunkat mi is. Sokat gyakoroltál rá?
7: Csak 2 napot, már ment is.
6: Rendszeresen mondasz-e verset valahol, vagy mondtál-e már máskor is?
7: Mondtam. Szekszárdon, meg itt Pakson.
6: És értél is el eredményeket?
7: Igen. Amiért voltam Szekszárdon, azért kaptam ajándékot, meg a versmondásért is.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Idén is együtt hangolódunk mottóval várta a Csengély Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atomtéren. A térzenét az idei első alkalommal a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták kétszer egy órás műsorban. Elsőként a Klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdeműt Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanárral Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az Atomtéren.
2: A zenekar körülbelül 2 éve jött létre, az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagyteremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk.
3: A mai koncertnek milyen repertoárt választottatok?
2: A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni, illetve hogy mi az, ami fekszik a csapatnak. Tehát nálunk demokratikus a választás, tehát hozok valamilyen kottát, elkezdjük játszani, ha tetszik a csapatnak, akkor dolgozunk vele, hogyha nagyon ágálnak ellene, hogy nekik ez valami okból nem tetszik, akkor nem erőltetem. De azért hála Istennek megegyezik az ízlésünk. Tehát ez azt jelenti, hogy van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
3: Ti játszottatok az első fél időben, és most a második fél időben is van egy csapat.
2: Így van. Mikor 2 évvel ezelőtt újraélesztettük ezt a térzene programot, mert ennek volt egy hagyománya az iskolában. A Fúvós zenekar csinálta, amit még Tóth János tanár úr, illetve utána később a Szabó Péter tanár úr folytatott itt az Atomtéren. De aztán közbeszólt a Covid-járvány, amikor nem lehetett ugye ilyen koncerteket csinálni, és akkor leállt a zenekar, és sajnos ez a két kollégám is elhagyta az iskola kötelékeit, és így megállt ez a fajta rendezvénysorozat. És akkor, mikor a Klarinét zenekarral összeálltunk, és volt már pár számunk, akkor megkérdeztem a vonósokat, hogy lenne kedvük csatlakozni hozzánk is, hogy újraéleszthetnénk ezt a programot. Ezzel is Paks városának a kulturális programjait gazdagítanánk, illetve az iskolának a promócióját öregbítenénk.
3: Legközelebb merre, hol léptek föl? Lehet-e már tudni a programotokból?
2: Fölkérések vannak, azt, hogy el tudjuk-e vállalni, az mindig annak a függvénye, hogy a csapattagok hogyan élnek rá, hogyan tudják ezt vállalni. Most is van fölkérésünk, ugye a Nemzetközi Fúvós Fesztivál, ami itt szokott Pakson megrendelésre kerülni. Ugye a klarinét szakszofon tárogató tábor lesz itt a zeneiskolában, illetve a részfúvós része, pedig ha jól emlékszem a Bezerődibe.
1: A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntőjébe jutott idén is Asztalos Fanni, a Bezeridi Általános Iskola 6. osztályos diákja, aki megyei elsőként került be. Tavaly 12. helyezett lett az országoson, idén a 15. helyen végzett. A többfordulós 29. Kárpát-medencei megmérettetés 2026-ban sokkal nehezebb volt, véli Asztalos Fanni, aki célként tűzte ki, hogy 4-szer egymás után bejusson az országosra, hiszen akkor külön díjban részesülhet. Fannival Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
4: Ez egy helyesírási verseny volt, ami Budapesten volt, a Kárpát-medencei döntő. Nagyon nehezek voltak a feladatok, de sok színűek voltak, mert volt közte betűrend, sok szabály volt, és az ellipszonos és szavak. Voltak olyan feladatok, amik könnyen mentek, de voltak olyanok is, amire nem számítottam. 15. helyen végeztem ezen a versenyen, hát nagyon örültem, hogy eljutottam idáig.
3: Hát ez egy nagy dolog, én úgy gondolom. Hogyan készültél a megmérettetésre?
4: Sokat gyakoroltam, nézegettem a helyesírási szabályzatot, és van ott egy munkafüzetem, amiben szoktam csinálni a feladatokat, és abból.
3: ki a felkészítő tanárod, és gondolom az utóbbi időben sokat találkoztál vele.
4: A felkészítő tanárom Ványi Német Ildikó, az osztályfőnököm, egyben a nyelvtantanárom, és általában csütörtökönként ültünk le tesi órahelyet gyakorolni. Nem nagyon örültem, mert szeretek tesizni, de így most ezt az áldozatot meg kellett hoznom. Viszont volt egy hét, amikor két napon is gyakoroltunk.
3: Nem ez volt az első alkalom, hogy te egy ilyen országos döntőbe bejutottál.
4: Igen, ez a verseny 5-től volt, és én 5-ben is bejutottam az országos döntőbe. Akkor 12. helyezést értem el, de akkor nem éreztem ilyen nehéznek.
3: Hát lehet, hogy ahogy így idézőjelbet éve korosodsz, ugye nehezebbek lesznek majd a feladatok. Tervben van jövőre is a megmérettetés, hogy indulsz?
4: Hát nagyon szeretnék egyáltalán kijutni, vagyis hát így indulni. Van egy díj, amit azok a tanulók kapnak, akik négyszer, vagyis minden évben kijutottak a verseny az országos döntőre, vagy kártmetmenencei döntőre, és azt szeretném megkapni.
3: Hát akkor szívből gratulálunk neked ehhez az országos, illetve Kárpát-medencei 15. helyhez, és akkor sok sikert a továbbiakban, hogy sikerüljön elérned azt a célt, ugye, hogy négyszer is egymás után kijussál az országosra. Hajrá!
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: 80 éves a madocsai hagyományőrző néptáncegyüttes, ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybeli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő. A programsorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptáncegyüttes műsorát láthatták. Vendégként a kalocsai és bogyiszlói néptáncegyüttes is fellépett. Este a Csurgózenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a programsorozat végén elégedetten nyilatkozott Pálffy Katalin kolléganőnknek.
2: 10 évvel ezelőtt volt a 70 éves, és ugye én még csak eddig 6-7 éve vagyok polgármester, és csak nézem vissza a régi videókat, és tudtam nagyon jól, és tavalyi évben is, és tavaly évben is érkezett az a jelzés, hogy a Földesi Jánosról meg kéne emlékezni. Nem a fél munkának vagyok az embere, hanem ha valamit csinálunk, akkor azt csináljuk rendesen. És úgy voltam vele, hogy akkor körítsük rá, hogy a 80 éves madocsai néptánc egyesület, vagy együttes, mert ugye nem egyesület volt az elején, és ebből kifolyólag akkor adjuk meg rendesen a módját, és Földesi Jánosról nevezzük el művelődési házunkat, állítsunk neki egy emléktáblát, és hogy ezt köré szervezünk egy hagyományőrző néptánc egyesületes megemlékezést, fellépéssel együtt.
3: Nagyon jó hangulat kerekedett itt a mai nap folyamán, mert hát ahogy elnéztem, a településnek az apraja nagyja beleadott mindent. Táncoltak, énekeltek, és hát amit ilyenkor ugye illik.
2: És itt a legfontosabb rész, hogy az apraja. Az apraja is ismételten ott van, hogy a néptánc egyesület van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhető, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és nekiáll, és foglalkozik velük, és bántanít az egyik óropedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes pozíciót is betölti, és ő néptáncos is volt, korábban is, és most is oszlopos tagja a Madocsai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabad ideje terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, úgy, és az nem kevés.
3: És hát a fiatalok viszik ugye tovább ezeket a hagyományokat.
2: Mások valahogy azt kell a tudatot beléjük kell tenni, hogy madocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudat, hanem madocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Madocsára, hanem itt maradni.
0: Heti körkép.
1: Az atomerőmű SL férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető, akivel Pálffy Katalin kolléganőnk beszélgetett.
4: Véget ért a 2025-26-os bajnoki szezon. A Atomerőmű Sport Egyesület élvonalbeli kosárlabda csapata a negyedik helyen végzett. Tulajdonképpen örülhetünk is valahol a negyedik helynek, ahogy ugye az év elején indultunk a bajnokságban, de hát talán lehet, hogy a bronzéremnek jobban örültünk volna. Te hogy látod? Kérdezem az Atomerőmű Sport Egyesület kosárlabda szakosztályának vezetőjét, Gulyás Róbertet.
5: Igen, összességében nézve ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére. De ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az 5 mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Ugye a szezon elején szinte senki nem teljesített megfelelően. Később azért feljavultak idegenlégiósok is, hazai játékosoknál is voltak pozitívabb dolgok. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam a szezon, hogy a magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Tehát azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
4: Véget ért ugye a szezon, ugye már kezditek szervezni a következő évi csapatot, keretet.
5: Ahogy már a szezon vége fele ki is ment a kommunikációban, Benke, Eilingsfeld, Révész, Halmai maradt mindenképpen, Krivasevicsnek szerződése volt, Giringer Gergőnek a plusz 2 éves opcióját lehívtuk, tehát ő is elméletileg marad, és most tárgyalásban állunk Nagy Danival és Arnold Botival is egy hosszabbítása kapcsolatban. Egy távozó, aki van, az Kohil Erik. Ő ő azért több játéki lehetőségre számított, meg őszinte leszek, én is azt gondoltam, hogy többet fogjuk tudni használni, és így ő neki szerintem a fejlődése szempontjából jobb, hogyha egy másik csapatban folytatja. Edzőkérdésben nem tudok semmilyen hírre szolgálni, tárgyalásban állunk több edzővel, még nincs meg a kiválasztott személye.
4: Tehát az biztos akkor, hogy a Kostas távozik?
5: Kostaszt ismerve semmi se biztos, és az se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön. Túlságosan nagy magyar játékos mozgásra nem kell számítani. Szerintem a magyar magunk eddig is megfelelő volt. Igazából a piacon sincsenek olyan játékosok, akikkel előrébb lehet lépni. Külföldieket meg pedig nem tudom megmondani egyelőre, mert ahhoz az edző személye nagyon fontos lenne.
0: Heti körkép.
6: We were lovers for the first time. Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah.

0: heti körkép.
1: Evezz át a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval, ezzel a mottóval várta vízinyílt napra az Atomerőmű Sport Egyesület a Csónakházhoz az érdeklődőket. A vállalkozó kedvűek átevezhettek kenúval vagy sárkányhajóval a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő, strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon exatlon jellegű akadálypálya, társasjátékpark és ugrálóvár várta egész nap az érdeklődőket. Tóth Márton főszervező arról is beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek, hogy a vízi élet, a Dunai vízisport népszerűsítése volt a céljuk.
2: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy nyílt napot, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a Csónakházhoz. Ugye ennek az egésznek az a lényege, hogy ezen a nyílt napon lejöjjenek ide, és akkor átevesztenek a túloldalra, berendeztünk egy beach bart. Ugye azért szerencsénk volt abból a szempontból, hogy kicsi a víz, tehát egy jó nagy homokos partunk van, ott van zene, limonádé, sportjátékok, lehet egy kicsit lazulni, mert vannak napozóágyak, és akkor egy óra időintervallum alatt vissza is kell érni. Ezen az oldalon pedig ugye megnyitott most a bíróbisztró, és vannak gyerekjátékok, ugrálóvárak, a Brutálatomnak a miniaturizált változata, illetve minitársasjáték, ami szintén a gyerekeket foglalja le. Amikor ezt az egészet kigondoltuk, fogalmunk nem volt, hogy milyen lesz a fogadtatása, hogy érdekelni fog-e valakit, lejönnek-e, és nagyon örülünk annak, most így fél öt környékén mondhatom, hogy több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek a Csónakházban.
3: Hát engem is sikerült vízre tenni, idézőjelbe téve, nagyon élveztem, nagyon tetszett, és hát a többség, akivel találkoztam, azok most szálltak először a vízre, tehát valóban sikeres lehetett, mert amit mondtál, hogy 300-an, annak a nagy százaléka lehet, hogy így volt, mint én.
2: Én úgy gondolom, hogy egy 50 ember talán, aki már volt hajóban, 250 viszont nem, és ez egy nagyon nagy szám szerintem, egy paksi viszonylatban, mert azért én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként leépíteni és legyűrni.
3: A sikeren felbuzdulva, a jövőt illetően szerveztek-e hasonlót, vagy valamiféle közösségi rendezvényt ide a helyszínre, mert a helyszín az valami csodálatos, tehát ez egy gyöngyszeme igazából itt Paksnak.
2: Igen, céljaink között van, hogy ugye ezzel az új vízitúrás létesítménnyel kicsit bekapcsoljuk a víziturisztikába Paksot, de azért a Nemzetközi Dunatúra idén is megállít. Ugye most megnyitott az új bisztró, ami bízunk benne egy közösségi tér lesz, és egyébként sok gyerkőc jár ide, akik ide varázsolják a hangulatot.
1: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először szállt vízre kenuval, vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
3: Dia, most kötöttetek ki egy kenuval, a túloldalról érkeztetek meg, többed magaddal jöttél, tele voltatok gyerekekkel, voltak itt felnőttek, és hát te azt mondtad nekem, hogy most életedben először voltál itt vízen kenuval. Mesélj az élményeidről.
4: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, rendben áttértünk, és nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is, és a gyerekeknek is.
3: Senki nem parázott? Gyerekek például mekkorák voltak?
4: A legkisebb 8 éves volt, ő izgult szintén, ő elég félős, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart. Úgyhogy megérte ez az izgulás, azt tudom mondani.
3: És akkor ez jelenti esetleg azt is, hogy bátorkodtok, és akkor máskor is lejöttök, mert ha jól tudom, itt lehet bérelni kenut is.
4: Ha járunk el felé mindenképpen, de igazából mi fehérváriak vagyunk, tehát teljesen nem véletlenül, barátaink itt laknak, és sokszor vagyunk itt hétvégén. Ha jövünk legközelebb is, akkor akár ez előfordulhat, igen. Én nem gondoltam, hogy ilyen fárasztó, mondom őszintén. Hát amúgy sportolok, spinning edző vagyok, meg ilyen funkcionális edzéseket is tartok, de azért ez erős karmunka és felsőtest munka. Most eveztem életemben először, de azért ez kemény sport. Úgyhogy még engem is meglepett. Bár most nagyon éhes vagyok, hozzáteszem, úgyhogy lehet, hogy tele hassal jobban ment volna.
3: Üres hassal ugye nincsen annyi energiája az embernek.
4: Így van, így van.
3: Hát akkor jó étvágyat kívánok az ebédhez.
1: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: folytatjuk a Best of órával. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte szombaton honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolja az utasoknak. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő- és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkár monitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Idén is átadták az évrendőre kitüntető címet Nagy Dorogon. Az ünnepélyes eseménynek idén Pusztahencsi adott otthont, amely a nagydorogi rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 7 település egyikeként vállalta a rendezvény megszervezését. A rangos elismerést ezúttal Drinóci Milán vehette át, aki példaértékű munkájával és kiváló szolgálatával érdemelte ki a kitüntetést. Az esemény résztvevői gratuláltak a díjazottnak, egyúttal köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzésért végzett elhivatott munkájáért, valamint további szakmai sikereket és jó egészséget kívántak a rendőrnek. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni, reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 14:30-tól 17 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hallott felvételekkel.
1: Eminem, azaz Marshall Mathers, amerikai rapper, minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb előadója. Már a 80-as évektől kezdve különböző formációk tagjaként szerepelt, első albuma 1996-ban jelent meg, bár ennek még nem volt túl kedvező vízhangja. Ezután teljesedett ki igazán dühösebb, sötétebb szövegekkel, amiket egyébként mind a mai napig papírra jegyez le, amikor dalt ír. Kezdeti kiadványain fiktív alter egója, az agresszív Slim Shady hangján szólalt meg, rajta keresztül tudta kiélni hányattatott ifjúkora felhalmozódott feszültségeit. Ekkor kezdett el dolgozni az általa idolizált legendás hip-hop producerrel, Dr. Dre-vel, akivel hihetetlenül gyors és produktív volt a közös munka. A 2000-es évek elején Eminemnek már teljesen stabil megélhetése volt a művészetéből, a szegénységből éles nyelvű és nagyon szellemesen megalkotott dalszövegei és rettenthetetlen előadásmódja segítségével küzdötte fel magát a szupersztárságig. Dalai témáival az ég adta világon mindenkinél legalább egyszer kiverte a biztosítékot, beszólt Michael Jacksonnak, George Bushnak, Donald Trumpnak, harcolt más rapperekkel, és persze saját magát se kímélte soha, ahogyan az életrajzi ihletésű filmjéből a 8 mérföldből is kitűnik. Dalai akárcsak a hozzátartozó klipek szinematikusak és sztori-orientáltak. Eminem kollaborált már Jay-Z-vel, Rihanna-val, LL Cool J-jel és Beyoncé-val, illetve saját kiadót is alapított,

Best of Star a Pax FM-en. Egy óra egy előadóval. Where's my snare? I have no snare in my headphones.

Eminem továbbra is aktív és energikus alakja a modern hip-hopnak, legutóbbi albuma, szokásához híven egy koncepció körül szerveződik, ebben ő maga csap össze saját Slim Shady alter egójával, a küzdelem pedig az utóbbi halálával ér véget. A mai Best of Start Eminem legismertebb, legikonikusabb számával zárom, ez pedig a 2003-as Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen, ám, te mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért az úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is.
3: Igen, és hogyha tették.
2: Szóval mered, én nem értek egyébként.
3: Szóval mered tenni, akkor ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. Mindjárt folytatjuk a Sztárportréval. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
4: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 14-e vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Drogprevenciós napot rendeznek Pakson, természetvédő programot tartott Németkérnél a Gyulai ZRT, országos bajnokságon vettek részt a PSE tájfutói, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
4: Holnap folytatódnak a kábítószer ellenes világnap alkalmából rendezett programok Pakson. A kábítószerügyi egyeztetőfórum két aktív tagja, Nagy Csilla, a Paks kistérségi szociális központ dolgozója, valamint Bíró Ilona Mária rendőrzászlós, a Paksi rendőrkapitányság munkatársa számolt be rádiónknak a részletekről. Nagy Csilla elmondta, a programsorozat első állomása egy drogprevenciós színházi előadás volt a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói számára. Hozzátette, a fiatalokat egy videókészítő pályázattal is szeretnék bevonni a kábítószerekkel kapcsolatos kommunikációba, melynek hétfőn lesz az eredmény hirdetése. Bíró Ilona Mária a hétfői programok részleteibe engedett betekintést.
5: Mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amit már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a sí szemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha itt áll volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna. Különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szekszárdon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és fölajánlják a segítséget a fiataloknak.
4: A hétfői programon bemutatkozik a paksi fiataloknak a Dunaföldvári Asztakeservit értékmegőrző környezetvédő egyesület is, mondta el Nagy Csilla.
6: Nagyon hitelesek a fiatalok részt. Részére, fizikálisan kinézetileg egy tetovált, külsejű rocker, motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drogfogyasztás helyett mi ez a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog.
4: A hétfői kábítószer ellenes nap Paksi programjai délelőtt 9:30-től kezdődően lesznek látogathatók a Csengei Dénes Kulturális Központban. A természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkár monitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is.
0: Paks FM hírek.
4: Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Június 3. hetében több Tolna vármegyei településen is várják a határvadászszolgálat iránt érdeklődőket, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A toborzás a jövő héten is folytatódik Tolna vármegyében, ahol több helyszínen várják a szerződéses határvadászszolgálat iránt érdeklődőket. A program célja, hogy minél többen csatlakozzanak az államhatárvédelmét ellátó állományhoz. A toborzási alkalmak június 15-én Pakson, 16-án Szekszárdon, 17-én Dombováron, 18-án Bonyhádon, valamint 19-én Simontornyán és Németkéren lesznek elérhetők. Az érdeklődők személyesen kaphatnak tájékoztatást a feladatokról és a jelentkezés feltételeiről. A szervezők arra biztatnak minden érdeklődőt, hogy csatlakozzanak a szerződéses határvadászokhoz és vegyenek részt az államhatárvédelmében. Idén is átadták az évrendőre kitüntető címet Nagy Dorogon. Az ünnepélyes eseménynek idén Pusztahencsi adott otthont, amely a nagydorogi rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 7 település egyikeként vállalta a rendezvény megszervezését. A rangos elismerést ezúttal Drinóci Milán vehette át, aki példaértékű munkájával és kiváló szolgálatával érdemelte ki a kitüntetést. Az esemény résztvevői gratuláltak a díjazottnak, egyúttal köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzésért végzett elhivatott munkájáért, valamint további szakmai sikereket és jó egészséget kívántak a rendőrnek.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Az országos középtávú és váltó bajnokságon vettek részt a PSL tájfutói, számolt be a versenyről weboldalán a Paksi Sport Egyesület. Azt írták, a versenyzőkre az évtized legkeményebb OB-je várt. A megmérettetést a Sáska település melletti részletgazdag domborzatú terepen rendezték meg. A pályák igazán próbára tették a sportolókat, a nehezen futható aljnövényzet, a meredek hegyoldalak és a sokszor igen köves fedettség miatt. Szinte minden kategóriában a győztes idők is elmaradtak a tervezettől. A paksiak legjobb helyezései a középmezőnybe voltak elegek. A középtávon Kovács Vera N55-ben 27., Kis Gábor F45-ben 29., Sventner Réka N21-ben 41., Kovács Karina N21-ben pedig a 42. helyen végzett az 50-60 fős mezőnyökben. Ezt követően az országos váltóbajnokságra került sor, melyen egy csapat képviselte a Paksi klubot a női felnőtt mezőnyben, ahol Makovinyi Dorottya, Sventner Réka, Tinyei Petra összeállítású váltó teljesítette az etapot. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Melyik az a hangulat, ami a legjellemzőbb rád, hogy az egész életedre vonatkozóan hangulat?
3: Az alapvető hangulat, én úgy gondolom, hogy az optimista.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: A várakozó, a hívő. A hívő abban, hogy valami jön, valami jó jön még mindig.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: Derű, vidámság, pozitív életérzés.
2: Tehát így, ahogy most egy kicsit így mutatom, hogy így repkedni, szárnyalni, és így
5: igen, ez egy
2: nagy
5: jó
2: baj nem lehet.
5: Igen, ez egy sokkal jobb állapot, mint a savanyúság, vagy vagy a pessimizmus. És hogyha van egy ilyen alapattitűd, akkor szerintem könnyebb átvészelni ezeket a nehezebb pillanatokat is.
2: Na hát igen, ha valakinek megvan. Neked megvan, úgyhogy ilyen módon lesz szerencse. De akkor te pedig lehet, hogy mondjuk, ha valaki melletted mondjuk ilyen keserűen, savanyúan ül, akkor lehet, hogy neki is azt mondod, hogy ó, gyere már, Szabolcskám, most mit kell itt savanykodni? Ugye?
5: Elképzelhető, de nagyon sokáig nem fogom bírni azoknak a társaságát, akik nem tudnak velem repülni.
2: Hát nem repül. Szevasz, Szabolcskám, majd legközelebb majd erre járok, majd integetek.
5: Hát lehet.
4: Kocsis Dénes, színész.
6: Eléggé változó tud lenni, akár

0: szeretném is, de amúgy alapvetően, ha minden ideális, most mondjuk így, tehát az ideális helyzetben, az ideális állapotom, az alapvetően ez a pozitív, vidám, kiegyensúlyozott.
1: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: FM.
1: Voks FM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Színpadon bármilyen tudsz lenni?
4: Remélem.
3: Tehát mondjuk egy depresszív, savanyú alak is megformálod?
4: Ez a hivatásom, papírom van róla, és azt gondolom, hogy ezek az igazi kihívások.
5: Csomor Csilla, színművész.
4: Tehát sokkal nagyobb belső munka, belső utazás, és egy a hitelességhez egy olyan fajta önismereti út, amin keresztül kell mennünk, és ezek az igazi feladatok, ezek az igazi kihívások.
5: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
6: Én úgy érzem, hogy én bennem, hát nyilván mert színművész vagyok, megvan mind a négy típus. Tehát a hippokratészi, szangvinikus, melankónikus, nem is tudom, flegmatikus, és mi a negyedik? Kolerikus.
3: Kolerikus.
6: Tehát én szinte mindegyik megvan bennem, ugye, mert hiszen ha nem lenne benne meg, akkor nem tudni kell játszani egy vezető szerepet, egy uralkodót, most idézőjelben, vagy nem tudni kell játszani egy kis emberkét, vagy egy befelé forduló tanárember. Tehát ezek, úgy érzem, ezek megvannak bennem, hiszen éppen ez a félelmetes, mert ebbe kell rendet teremteni az embernek.
5: Kocsis Dénes, színész.
7: Sokat tudok gondolkodni, meg akár magamon, vagy akár másokon, mert...
3: Vagy egy helyzeten, vagy ami történt.
7: Így van. És hát sokszor elemzem saját magamat is, hogy szeretném megérteni magamat. Én elég sok időt öltem a saját magam megismerésére, akár pszichológus segítségével is. Uh-huh. Tehát szeretném megérteni, hogy mik történnek bennem.

0: egy-egy szituációban, egy-egy mikrohelyzetben, vagy akár egy nagyon nehéz, mélységű szituációban is. És azt gondolom, hogy igen, ettől nyilván egy komolyabb, biztosabb lábakon álló férfi lett belőlem, de alapvetően azt szeretem, amikor ha el tudom engedni magam,
1: Mindig is tudtál ilyen lenni?
0: Hát alapvetően azt mondom, hogy gyerekkoromban leginkább, mert ugye akkor igazán őszinték vagyunk, tehát hogy ténylegesen próbáljuk az életet a jobbik feléről nézni. Hát nyilván ott is voltak olyan dolgok, amik elrontották sokszor a kedvemet, és kerültem olyan helyzetekbe, akár hosszabb távon is, amiben nem éreztem jól magam.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
3: Ez a Paks FM.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Bennem megvan a boldogságérzet is, abszolút, sőt, anélkül nem is tudnék élni. Tehát optimizmus, boldogság, igen, szóval szangvinikus, egyértelmű szangvinikus. Hát inkább ami kevés bennem, az a kolerikus, tehát a keményebb vezető, uralkodó típus, az a melankolikus megvan, az megvan, a befelé forduló, lelkiző megvan, a flegmatikus az is megvan bennem, én így gondolom. És hát ezek így hozzák azt a lehetőséget, hogyha adva van egy olyan figura, egy olyan szerep, amiből ki kell bányászni a lényeget, az egyéniséget, akkor azt talán meg tudom találni.
2: Csomor Csilla színművész.
4: Játszottam agresszív
5: nőt.
4: Igen, agresszív nőt, és ez
5: színházban
4: ilyen dragonyos, nagyon határozott, nagyon erős, leuraló, és én egyébként szerintem nem ez vagyok, de egy jó pár előadást megért.
5: És hogy érezted benne magad közben?
4: Kihívás volt. Bennem nagyon-nagyon komoly ellenállás volt, és aztán valahogy mégiscsak megszületett, mert amikor már vágtuk a centit, hogy közeledik a bemutató, akkor már úgy éreztem, hogy hát rajtam áll, és ezt, tehát egyszerűen bele kell engednem magam, és át kell rajtam engednem ezt a sztorit.
5: És egy kicsit akkor olyanná váltál, emlékszel is rá biztos,
4: hogy nem.
5: De azóta is azt az énedet ott fedi a homály, nem szeded elő.
4: Ha nem muszáj, nem.
5: Hát nem muszáj, de ha az élet azt produkálja, akkor lehet, hogy jobban elő tudsz azóta hozni magadból olyat, hogy na most már aztán nem tudom.
4: Nyilvánvalóan van egy oda-vissza hatás, tehát hatnak rám az általam megformált karakterek, meg mégis csak végül is belőlem vannak, tehát rajtam az én szűrőmön keresztül kelnek életre, de kevésbé hagynak bennem lenyomatot.
3: Többféle színész típus van. Van, aki hát magára ölti azt a figurát, és vannak, melyik belebújik abba a bizonyos figurába. Ösztönös, tudatos. Vagy tudatos, ösztönös, ösztönös, tudatos. Én úgy gondolom magamról, hogy legalábbis szeretném úgy gondolni, hogy bennem mind a kettő megvan. Tehát az ösztönös is, meg a tudatos is. Én úgy gondolom, hogy azokat a mélyen tudat alatt lévő dolgokat föl tudom hozni a tudatos énembe, és meg tudom érteni annak a figurának a legbelsőbb mozgatórugóit is, és azt próbálom visszaadni. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy ezzel kapcsolatban van egy nagyon szép élményem. Az én egyik nagy kedvencem és példaképem az a Szabó Gyula. Szabó Gyuszi, Latinovics, Somogyvári Rudolf. Ez a három ember. Számomra sokat voltam velük együtt is, egy színházban, meg minden. És hát a Somogyvári Rudi volt az, aki mondta, hogy ha vigyázni akarsz az egészségedre, akkor tanuld meg a technikáját a színművészetnek. Lehet olyan szinten begyakorolni, mondta ő, az érzelmeket és az érzelmek bemutatását, ami ugyanaz, mintha töltött lennél. Ezt én kételkedtem ebben, bizonyos szinten, és ma is egy kicsit kételkedek benne. De mégis, ugye itt van a fülemben, hogy amikor játszott a Latinovicssal, és ott voltak a mondatok, hogy Fiorenza, tudod-e, mit akartam? Ez a magas pillanat volt. És amikor töltött volt, mondta, Fiorenza, tudod-e, mit akar? De ugyanúgy el tudta mondani, hogy Fiorenza, ott fönt, lekottázta, és az ugyanolyan volt, Fiorenza, tudod-e, mit akartam? Az ugyanolyan volt. És mondta, hogy vigyázz az egészségedre, mert a mi életünk az nagyon kemény, mert egyszerre dolgozol a szellemeddel, az idegrendszereddel és a fizikumoddal. Hát a Gábor Miklós az 2-3 kilót fogyott egy előadáson.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Elmélázó, melankólikus, nosztalgikus vagyok, tehát túlságosan is nyugodt.
4: Igazi nyugodtság? Tehát az a fajta nyugodtság, hogy ilyen végtelen nyugalom, és ki se lehet abból zökkenteni?
3: Sok esetben igen, de mégis van benne olykor egy ilyen kis szorongás. De alapvetően kizökkenteni, tehát kihozni a sodromból azt nem igazán lehet.
4: Ez mindig is így volt? Tehát kisgyermekként is?
3: Nem, az ellentéte. Én kifejezetten hiperaktív voltam.
4: Mettől, meddig?
3: Amíg rá nem jöttem, hogy ez egy probléma. Tehát amíg az iskolában jelentkezett ez először elsőben, hogy ez nem működik, hogy én állandóan bennem áll a szám, minden keret válaszolni szeretnék, folyton jelentkezel, mindig.
4: Hát akkor az voltál te igazából, nem? Aki mindig mondtad, és talán ő...
3: Igen, de elviselhetetlen volt egy idő után.
4: Másoknak, de nem neked.
3: Na, nem emlékszem. Én teljesen normálisnak tartottam, ugye én egyke vagyok, tehát otthon a szüleim, nyilván amikor kicsit sok voltam, akkor rám szóltak, de nem tűnt föl, hogy úgymond túl sok lennék, vagy túl zavaró lennék, mivel nem volt testvérem, tehát nem volt úgymond én a korosztálybeliekkel túl sok atrocitásom, ameddig nem kerültem iskolába.
4: Fenébe, és akkor lehet, hogy az iskolában ott egyszerűen levágták ezeket a szép kis hajtásokat rólad, és betettek egy padba, Klaudia, csend! És akkor egy idő után szót fogadtál?
3: Így is lehetne mondani valamilyen szinten, de érdemes is volt azért összeszedni magam, tehát tényleg magaviseleti problémáim voltak, hogy be nem állt a szám. Meg kell tanulni hallgatni, meg kell tanulni odafigyelni a másikra, meg kell tanulni kiválni az embernek a sorát. Tehát.
4: Olyan érdekes, ahogy mondod, hogy magaviseleti problémáim voltak. Neked magaddal, vagy másoknak veled?
3: Másoknak velem.
4: Hát azért kérdezem igazából, mert neked magaddal lehet, hogy nem volt.
3: Nagyon jól el voltam magamnak.
4: Hát azért mondom, tehát tulajdonképpen itt most nyugodtan visszahozhatod azt az igazi, őszinte, valódi énedet, aki megindul, és lehet, hogy mondja.
3: Azért néha-néha felbukkan a hiperaktivitásnak néhány jele. Tehát megmaradtak ezek a jegyek. Csak igyekszem visszafogni magam.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a betonvas szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
7: Yeah. Harry Styles,
8: Doja Cat,
7: Kid Laroi.
0: Oh. I wanna know your name. Box FM.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan érdekes, hogy mondod, hogy magaviseleti problémáim voltak neked magaddal, vagy másoknak veled?
2: Másoknak velem.
1: Hát azért kérdezem igazából, mert neked magaddal lehet, hogy nem volt.
2: Nagyon jól el voltam magamnak.
1: Ugye? Hát azért mondom, tehát tulajdonképpen itt most nyugodtan visszahozhatod azt az igazi, őszinte, valódi énedet, aki megindul, és lehet, hogy mondja.
2: Azért néha-néha felbukkan a hiperaktivitásnak néhány jelet.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Tehát megmaradtak ezek a jegyek. Csak igyekszem visszafogni magam.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Emlékszem, hogy óvodás koromban már meg tudtam mutogatni magamat. Drága jó édesanyám, az látott bennem fantáziát, és hát nagyon szerettem bohóc lenni. Tehát ott azért már villogtattam, már csillogtattam, hogy ez nekem nagyon kellene, és valószínűleg felé fogok menni. Anyámnak meg csodálatos érzéke volt ez.
1: Most az jut eszembe, hogy ha fogjuk az adott személyt, téged kiemeljük, és megnézzük, hogy hol van az a hely, ahova ha letesszük, ott pont jó lesz úgy, amilyen ő. És akkor letesszük oda, ott a többi fecsegő, boldog gyermek, vagy ember, vagy felnőtt közé, akik a többiek is ilyenek, oda betesszük, és akkor ők szárnyalnak, és világhódító útjukra indulnak, nem? Még hogyha betesszük mondjuk egy ilyen klasszikus helyre, ahol igen, csend, mondom, csend, akkor ott pedig megtanulja az ember, hogy igen, csend.
2: Nyilván a szocializáció sokat számít, és így mondtad ezt a példát, elgondolkodtam már, ugye vannak ugye alternatívabb iskolák is, ahol lehet, hogy kevésbé fontos a csend, és hogy inkább az, hogy a gyerekek, fiatalok jobban ki tudják magukat fejezni, és hogy nagyobb szabadságteret kapna. Tehát ugye a porosz iskolarendszer versus ezek az ilyen modernebb, alternatívabb iskolarendszerek. Illetve szerintem visszatérve arra, hogy az évek sen az ember akár magától is belátja, hogy lenyugszik, hogy nincs hova szaladni. Vagy még is?
1: Hát ugye? Hát igen, mert azért tulajdonképpen, ha te szaladó vagy, akkor nyerd meg a futóversenyt. Nem? Ha te szeretsz mindig beszélni, akkor légy bemondó, vagy nem tudom. És az vagy, mert tulajdonképpen dalba foglalod. Nem tudom. Van egy előnye annak, amilyen te vagy? Mi az előnye annak, amilyen te igaziból vagy?
2: Most hirtelen meg vagyok zavarodva, hogy milyen vagyok valójában.
4: Visszatérve anyámra, a Rákosi Szidi iskolájában tanult a Feleki Kamillal, a Latabár Árpáddal, képzeld el, Págerrel. Aztán abba hagyta, mert édesapám az egy polgári bíró volt, és hát ilyen módon aztán az anyámnak a pályája jön, szóval abban maradt, ez nem ment. Viszont nagyon jó színésznő lett volna édesanyám meggyőződése, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Mindig úgy lépett bele az életembe, úgy és akkor, amikor és ahogyan kellett. Ez valami csodálatos dolog volt, mert ugye egész egyszerűen látta azt, hogy olyan megszemélyesítő képességem van, hogy elvitt az akkori nagy beszédtanárhoz, Asherhez. És ő azt mondta, hogy hát bizony, ez a gyerek, ennek van készsége.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Paks FM.

0: Max FM. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Összefoglaltán azt lehetne mondani, amilyenek vagyunk, ahogyan gondolkodunk, amilyen értékrendünk van, amilyen világot kialakítottunk magunkban, ahhoz hasonló lesz a mindennapi élmény, amit meg fogunk élni. Tehát, hogy hasonló, tehát az fog megerősítődni, ahogyan mi hozzáállunk a dolgokhoz. Ezt nem egyértelműen mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot az ő tudatalatti sémája alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni, meg ő úgy fog formálódni a realitása, a mindennapja, a valósága, tehát hogy úgy interpretáljuk mi a világot, ahogyan, amilyen szemüveget hordunk. Tehát hogyha a rózsaszín a szemüveg, akkor valószínűleg, hogyha megéljük az X eseményt, akármilyen is az esemény, az rózsaszínebb lesz, mint hogyha ugyanazt az X eseményt fekete szemüvegen keresztül nézzük. Akkor sokkal feketebben és sötétebben fogjuk látni.
4: Hát, vagy lehet, hogy valami egyszerűen átlátszó, ha egy bizonyos szemüveg van rajtam, nem is látom.
3: Lehet.
2: Kocsis Dénes, színész.
5: A pszichológusom mondta mindig, hogy az érzések, amik bennünk vannak, az nem azt jelenti, hogy azzá is válunk. Tehát, ha mondjuk mérges vagyok rád, mert butaságot kérdezel, attól még én nem vagyok egy rossz ember, hogy azt gondolom, illetve azt érzem veled kapcsolatban egy pillanatra, hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni. Már bocsánat.
4: Igen, szabad mérgesnek lenni.
5: Így van.
4: Megengeded magadnak.
5: Így van. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs az életben.
4: Megengedni magamnak, hogy mérges legyek.
5: Például.
4: Megengedni egy bizonyos mértékig, de a mértékét mondjuk meghatározni. Hogy mondjuk, mert lehetek éppen olyan dühös is, hogy mondjuk egyszerűen úgy rádordítok, hogy te egyszerűen leesel a székről.
5: Igen, akkor így értem, csak mert ugye a mértéket szerintem nem tudjuk meghatározni. Tehát az bennünk belülről jön, azt nem tudod, nem olyan, mint egy villanykapcsoló, aminek állítani lehet a fényerejét.
4: Tehát kicsit az... mégiscsak, hogy szabályozott, hogy mennyire
5: engedni. Ezt mondtam neked, hogy az érzéseket engedni, hogy jöjjenek, de felnőttként létezni a szituációban, amiben ez esetleg feljön. Ez szerintem nagyon nehéz nekem néhányszor, illetve mostanában egészen jó arányban sikerül. Tehát nem válok dühöngő őrült, és nem kezdek el ordibálni például, hanem belül iszonyatosan dúlnak bennem az érzések, mégis felnőttként próbálok viselkedni, és máshol kiadni azokat az érzéseket. Nagyon sok olyan helyzet van például, amiben mondjuk feltör bennem egy iszonyú dű, vagy egy iszonyú nagy szomorúság, és nem biztos, hogy az miattad van. Esetleg mondtál valamit, ami emlékeztet valami múltbéli történésre, és mondjuk, ha én emiatt ideges leszek, és veled üvöltözök, az nem egy,
4: nem egy helyén való
5: történés.
3: Ezt nem egyértelműen mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot az ő tudatalatti sémája alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni, meg ő úgy fog formálódni a realitása, a mindennapja, a valósága. Sok esetben mi idézünk elő valamit azáltal, hogy hogyan állunk a világhoz, hogyan látjuk a világot.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágereivel. Dagsefem. Összeköt.
1: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte szombaton honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolja az utasoknak. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkár monitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Idén is átadták az évrendőre kitüntető címet Nagy Dorogon. Az ünnepélyes eseménynek idén Pusztahencsi adott otthont, amely a nagydorogi rendőrös illetékességi területéhez tartozó 7 település egyikeként vállalta a rendezvény megszervezését. A rangos elismerést ezúttal Drinóci Milán vehette át, aki példaértékű munkájával és kiváló szolgálatával érdemelte ki a kitüntetést. Az esemény résztvevői gratuláltak a díjazottnak, egyúttal köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzésért végzett elhivatott munkájáért, valamint további szakmai sikereket és jó egészséget kívántak a rendőrnek.
5: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Az országos középtávú és váltó bajnokságon vettek részt a PSL tájfutói, számolt be a versenyről weboldalán a Paksi Sport Egyesület. Azt írták, a versenyzőkre az évtized legkeményebb OB-je várt. A megmérettetést a Sáska település melletti részletgazdag domborzatú terepen rendezték meg. A pályák igazán próbára tették a sportolókat, a nehezen futható aljnövényzet, a meredek hegyoldalak és a sokszor igen köves fedettség miatt. Szinte minden kategóriában a győztes idők is elmaradtak a tervezettől. A paksiak legjobb helyezései a középmezőnybe voltak elegek. A középtávon Kovács Vera N55-ben 27-dik, Kis Gábor F45-ben 29-dik, Sventner Réka N21-ben 41-dik, Kovács Karina N21-ben pedig a 42-dik helyen végzett az 50-60 fős mezőnyökben. Ezt követően az országos váltóbajnokságra került sor, melyen egy csapat képviselte a paksi klubot a női felnőtt mezőnyben, ahol Makovinyi Dorottya, Sventner Réka, Tinnyei Petra összeállítású váltó teljesítette az etapot.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.

14 óra 8 perc van, ez a Paks FM, a mikrofonnál pedig Strasser Ábner, így vasárnap délután megszokottan. G-Flip-től szólt a Bad on Fire, a következőkben pedig játszom a legjobb zenéket. Itt leszünk például Lady Gaga és Bruno Mars és a Die With a Smile. Utána pedig említést kell tennünk arról, hogy ma van a Véradók világnapja, illetve holnap új játékot indítunk, ami csütörtökük fog menni a Facebookunkon, de nem sokára hozok róla még egy-két információt, maradjatok velem, most pedig jöjjön a Die With a Smile!

Dua Lipától szólt a This Was. Ma pedig június 14-e van, vasárnap, ami nem más, mint a Véradók világnapja. Ezen a napon világszerte köszönetet mondanak azoknak az önkénteseknek, akik véradásukkal életeket mentenek. Talán kevesen tudják, hogy egy véradás során mindössze 450 ml, vagyis kevesen, mint fél liter vért vesznek le. Ez egy átlagos felnőtt ember szervezetében található 5 liter vérnek csupán körülbelül a tizede. A szervezet ezt gyorsan pótolja, a véradás pedig egészséges az ember számára, és teljesen biztonságos. Egyetlen véradásból akár 3 ember is segítséget kaphat. A levet vért ugyanis alkotó elemeire bontják, a vörös sejtek, a vérplazma és a vérlemezkék külön-külön is felhasználhatók különböző betegek gyógyítására. A vére minden nap szükség van, baleseti sérültek, műtéten áteső betegek, daganatos kezelésekben részesülők és számos súlyos beteg ember élete múlik azon, hogy rendelkezésre áll-e a leendő vérkészítmény. Magyarországon naponta körülbelül 1600-1800 véradóra van szükség a folyamatos és biztonságos vérellátáshoz. A vérvétel maga általában mindössze 8-10 percet vesz igénybe, mégis óriási segítséget jelent. Világszerte évente több mint 100 millió véradást regisztrálnak, mert a vért a mai napig nem lehet mesterségesen előállítani. A Véradók világnapján köszönjük mindazoknak, akik rendszeresen segítenek embertársainkon. Egy kis idő, kevesebb, mint fél liter vér, és akár 3 megmentett élet. Talán ennél szebb ajándékot nehéz elképzelni. Bátorítok mindenkit, hogy csatlakozzunk ezek bátor emberek közé, akik vért adnak, és egész sűrűn is adhatunk. Szóval aki teheti, az menjen el és adjon vért, így életeket mentve. Most pedig szóljon a Walmartól.

0: a szárnya.
1: A halott pénztől szólt a gyerekek, ami 2026-ban jelent meg. A holnapi napon pedig hétfőn új játékot indítunk, ami csütörtökig fog menni a Facebook oldalunkon, ahol is érdemes figyelni a játékok kérdéseit, és helyesen válaszolni majd kommentben, mert 2 fős belépőt lehet majd nyerni az Energy Hotel jóvoltából egy svéd asztalos vacsorára és bálra, amely jövő hét péntek este lesz esedékes, így hát holnaptól figyeljétek a Paks FM Facebook oldalát, és játszatok velünk, hiszen pénteken nem akárhol és nem akármit csinálhattok az Energy Hotelben egy svéd asztalos vacsorára, nyerhettek belépőt, és egy bálra, ahogyan mondtam. Folytatásban pedig nem sokára jön Kismőr,

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautószolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Turn it up!
4: Fox FM. Machine Gun Kelly.
5: Ariana Grande.
6: Fox

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket Magyarországon az idén az első negyedévben, 2025 azonos időszakához képest. Az alkatrészforgalmazás 6%-kal nőtt, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet összesítéséből. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első három hónap során. Alkatrészekre 24,5 milliárd forintot költöttek. Erőgépek beszerzésére majdnem 28 milliárd forintot fordítottak. Ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 51%-a, írja az MTI. Holnap folytatódnak a kábítószer ellenes világnap alkalmából rendezett programok Pakson. A kábítószerügyi egyeztetőfórum két aktív tagja, Nagy Csilla, a Paks Kistérségi Szociális Központ dolgozója, valamint Bíró Ilona Mária rendőrzászlós, a Paksi Rendőrkapitányság munkatársa számolt be rádiónknak a részletekről. Nagy Csilla elmondta, a programsorozat első állomása egy drogprevenciós színházi előadás volt a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói számára. Hozzátette, a fiatalokat egy videókészítő pályázattal is szeretnék bevonni a kábítószerekkel kapcsolatos kommunikációba, melynek hétfőn lesz az eredmény hirdetése. Bíró Ilona Mária a hétfői programok részleteibe engedett betekintést.
5: Mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amit már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a síszemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha itt áll volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna. Különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szexádi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szexádon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és fölajánlják a segítséget a fiataloknak.
4: A hétfői programon bemutatkozik a paksi fiataloknak a Dunaföldvári Asztakeservit Értékmegőrző Környezetvédő Egyesület is, mondta el Nagy Csilla.
6: Nagyon hitelesek a fiatalok részére, fizikálisan kinézetileg egy tetovált külsejű rocker, motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drog drogfogyasztás helyett mi az a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog.
4: A hétfői kábítószer ellenes nap Paksi programjai délelőtt 9:30-tól kezdődően lesznek látogathatók a Csengei Dénes Kulturális Központban. Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban. A balesetben mindkét gépkocsi vezető életét vesztette, jelentette a novinki.cz hírportál. A baleset a D2-es autópálya 11-es kilométerénél Brno közelében történt reggel 5:30 körül. A magyar kamion Brno felül Breklev felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt az úton, közölte Andrea Csinkotova, dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal. A határ felől érkező román kamion neki ütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette, mondta a szóvivő. A baleset helyszínét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksefem slágereivel. Paksefem összeköt.
7: 15 óra után járunk, ez a Paksefem. A folytatásban is jönnek a jó zenék, ebben az órában hozok egy kis program lehetőségeket is. Megnézzük, hogy mivel tölthetjük a jövő hetet, és még akár a mai napunkat. Illetve arról sem feledkezhetünk meg, ami szintén lehet egy program lehetőség, június 21-én országos Beatles találkozó lesz. Ebből az alkalomból holnap az élesztőben 8:30-tól lesz is vendég, de erről nem sokára még egy kicsit hosszabban is beszélek. Most jöjjön Tiestótól a Hot Honey!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma július 14-én Bölcskén lesz színház, tripla tréfa, a belépő 200 forint. Június 14-én 16 órától Szekszárdon lesz Molnár Ferenc regő zongora hangverseny. Június 15-én hétfőn 9.30-tól 12 óráig egy nap a kábítószer ellenes világnap jegyében Pakson lesz előadás. Tolnán pedig a Művelődési Központ 4 és 2 kerekű veterán jármű felvonulást szervez, várják azok jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral, kerékpárral. Tolnán június 20-án 18 órakor az Együtt téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket díjazzák is, a jelentkezést június 16-áig várják. Július 17-én szerdán kalocsai ünnepi könyvhét lesz, 15-től 20-áig Bóbita Bábszínház csecsemőszínházi előadás. Június 17-én szerdán 10 óra 30-tól a Kamarateremben. És Bölcskén a mozi is nyitva van, a Toy Story 5-öt játsszák 16 órától, 18 órától az Életem legjobb száma, 20 óra 30-tól pedig a Leleplezés napját lehet megnézni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Egy klasszikust játszottam a Beatles-től, Here Comes the Sun. 1969-ben repültünk vissza egészen, a holnapi nap folyamán pedig Derecskei Zsolt, főszervező a The Beat nevű Beatles emlékzenekar frontembere, holnap 8 óra 30-kor lesz hallható az élesztőben, abból az apropóból, hogy országos Beatles találkozót rendeznek június 21-én vasárnap. A Magyar Beatles Fesztivál 2016 óta egy nap, amikor minden a Beatlesról szól, a koncertek és a játékok a Beatles bűvkörében. Hosszabban holnap reggel az élesztőben hallhatjátok Zsoltot, ahogy kibeszéli egy kicsit, hogy mi is várható ezen a fesztiválon, ezen a napon, június 21-én. Most pedig vissza egy kis magyar vizekre, jön Rácz Jenő és Orsolyi Renitől nem sokára, a Mind a Tiéd Lehet.

0: tengereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok.

0: Fox FM.
1: Mondd miért, miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feladtad már? És esténként várod,

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását, a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, a 20 vármegyei és fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakció vezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és a négy alelnökből áll. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, az MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vármegyei választmány elnöke Tolna vármegyében dr. Csibi Krisztina lesz. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkár monitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Negyedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a jótékonysági kamionos találkozót az Öcsényi repülőtéren, ahol a közösség összefogása ismét egy nemes célt szolgált. A kétnapos rendezvény teljes bevételét Edesi Anett gyógykezelésére ajánlották fel, aki egy ritka genetikai betegség miatt folyamatos terápiákra és műtétekre szorul. A pénteki napon interaktív játékokkal és ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a rendezvény. A résztvevők találkozhattak mini egérrel, színpadra lépett Kovács Csalíz, a Csámpai Country Club, valamint Josh és Betty is. Az esti programok között a látványos kamionos felvonulás mellett Kozsó, a Lipai Szilágyi Andrea produkció és a Hernád együttes gondoskodott a jó hangulatról, majd retro bulival zárult a nap. Szombaton a látogatókat élménykamionozás, lufi bohóc, óriás buborékshow és bográcsfőző verseny várta. A nap folyamán lövészeten és interaktív játékokon is részt vehettek az érdeklődők, délután pedig a Zanzibár együttes adott koncertet. Fellépett még az Origo Dance Studio és a Neon Verebek, este pedig a Csit zenekar és a Lord együttes szórakoztatta a közönséget, a rendezvényt pedig ismét retrobuli zárta. A jótékonysági találkozó célja az volt, hogy minél nagyobb támogatást nyújtson a ritka genetikai betegségben szenvedő Etesi Anett gyógykezeléséhez, miközben a kamionos közösség és a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Mondis nyitotta meg a 4 órát Never Walk Alone. Ebben az órában pedig egy kicsit a sportot érünk rá, hiszen már nagyban megy a futball VB. Brazília nem tudott meglepetést okozni, de Marokkó sem tudott Brazílián kifogni. Az NBA történetében pedig másodjára bajnok a New York Knicks. Erről is szó lesz majd. Most jön Zabozitól a Barszang.

Nap sem lehetett unatkozni, hiszen valószínűleg a csoport mérkőzések közül a legnagyobb érdeklődést Brazília-Marokkó mérkőzés kísérte, amely végül 1-1-es döntetlennel zárult. A marokkóiak továbbra is bizonyítják, hogy bárkivel fel tudják venni a versenyt, Brazília pedig egy ponttal kezdte a tornát, ami az ötszörös világbajnoktól elsőre kevésnek tűnhet, de azt se felejtsük el, hogy Marokkó volt a meglepetés csapat 2022-es világbajnokságon, mikor is a negyedik helyet húzták be. Ugyanilyen eredmény született Katar és Svájc között is, így ebben a csoportban teljesen nyílt maradt a küzdelem, de nagy meglepetést okozott a Katar-Svájc, azt meg kell jegyezni, hogy szerintem ott volt egy ilyen les helyzet, és Katar volt itt inkább a nagyobb meglepetés, mikor is ők egy pontot elvittek erről a mérkőzésről. A skótok közben megszerezték első győzelmüket, 1-0-ra legyőzték Haitit, míg Ausztrália 2-0-ás sikerével hívta fel magára a figyelmet Törökország ellen. Ami eddig feltűnő ezen a világbajnokságon, hogy nagyon kevés a sima mérkőzés, a csapatok jól szervezettek, kevés gól születik, és szinte mindenki képes meglepetést okozni, éppen ezért egyre nehezebb megtippelni, kik lesznek majd ott a végjátékban, de ettől izgalmas igazán ez a torna. És hogyha nyár és Brazíliáról is szót ejtettünk, akkor jön egy nagyon jó sláger Gustavo Limától 2014-ből,

Gavri pun titulli, shimpull të osolta, born to love ya, ma hajna bon pedig, nem csak a VB körül forgott a világ, hanem a kosárlabda világa is megőrült, és New York, illetve pontosabban San Antonio, hiszen San Antonioban ma összecsapott a San Antonio Spurs, illetve a New York Knicks, aki története során másodjára szerezte meg az NBA trófeát, miután a döntőben 4-1-es összesítésre legyőzte a San Antonio Spurs. Ez azért is nagy történet, mert a Knicks több mint fél évszázad után lett ismét bajnok, ami az egyik leghosszabb várakozás volt az egész ligában. Érdekes volt a párosítás is, mert két olyan csapat találkozott a döntőben, amely nem néhány hónap alatt lett sztárcsapat, hanem évekig építkezett. A Knicks az egész szezonban az egyik legstabilabb védekezést mutatta be, a Spurs pedig a liga egyik legfiatalabb és leggyorsabban fejlődő együttese volt. A döntő végül 5 mérkőzés alatt lezárult, de ez semmit nem vesz el a Spurs érdemeiből, hiszen nagyon régóta nem jutottak ilyen közel a bajnoki címhez, és azt se vegyük el tőlük, hogy nagyon is fiatal az ő csapatuk. New Yorkban pedig most valószínűleg még hetekig ünnepelnek, hiszen egy olyan klub ért fel ismét a csúcsra, amelynek szurkolói generációk óta vártak erre a pillanatra. Zenében pedig nem sokára eljön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte szombaton honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolja az utasoknak. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkár monitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Idén is átadták az évrendőre kitüntető címet Nagydorogon. Az ünnepélyes eseménynek idén Pusztahencsi adott otthont, amely a nagydorogi rendőrös illetékességi területéhez tartozó 7 település egyikeként vállalta a rendezvény megszervezését. A rangos elismerést ezúttal Drinóci Milán vehette át, aki példaértékű munkájával és kiváló szolgálatával érdemelte ki a kitüntetést. Az esemény résztvevői gratuláltak a díjazottnak, egyúttal köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzésért végzett elhivatott munkájáért, valamint további szakmai sikereket és jó egészséget kívántak a rendőrnek.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Az országos középtávú és váltó bajnokságon vettek részt a PSL tájfutói, számolt be a versenyről weboldalán a Paksi Sport Egyesület. Azt írták, a versenyzőkre az évtized legkeményebb OB-je várt. A megmérettetést a Sáska település melletti részletgazdag domborzatú terepen rendezték meg. A pályák igazán próbára tették a sportolókat, a nehezen futható aljnövényzet, a meredek hegyoldalak és a sokszor igen köves fedettség miatt. Szinte minden kategóriában a győztes idők is elmaradtak a tervezettől. A paksiak legjobb helyezései a középmezőnybe voltak elegek. A középtávon Kovács Vera N55-ben 27-dik, Kis Gábor F45-ben 29-dik, Sventner Réka N21-ben 41-dik, Kovács Karina N21-ben pedig a 42-dik helyen végzett az 50-60 fős mezőnyökben. Ezt követően az országos váltóbajnokságra került sor, melyen egy csapat képviselte a Paksi klubot a női felnőtt mezőnyben, ahol Makovinyi Dorottya, Sventner Réka, Tinnyei Petra összeállítású váltó teljesítette az etapot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

17 óra 7 perc van, ez a Paks FM. Ebben az órában megnézzük, hogy milyen időjárásra lehet számítani a holnapi nap folyamán, illetve arról is, hogy a holnapi nap folyamán milyen beszélgető partnerek lesznek itt az élesztőben. Nem más jön, mint egy cserediák, aki fél évet töltött Új-Zélandon. Erről is lesz szó. Folytatásban pedig szóljon Zara Larsontól a Midnight Sun.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a Dél-Dunántúl és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet, hajnalban 6 és 15 fok között minimumokra számíthatunk, majd napközben 21 és 26 fokra van kilátás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

Rock FM.

Tóth Abigail és az Accentől szólt a Sugar Daddy 2025-ből, holnap pedig szintén az élesztőben 7.30-tól lesz egy érdekes interjú alany, ami is a cserediák programról szól, amiről még mindig sokan azt gondolják, hogy egy hosszabb nyaralás vagy kaland, pedig a kutatások szerint ennél sokkal többről van szó. Az egyik legnagyobb európai felmérés szerint azok a fiatalok, akik tanulmányaik során hosszabb időt töltenek külföldön, fele akkora eséllyel válnak tartósan munkanélkülivé, mint azok, akik soha nem vesznek részt nemzetközi programban. 5 évvel a diploma megszerzése után a munkanélküliség arányok átlagosan 23%-kal alacsonyabb. A munkáltatók is egyre inkább értékelik ezt a tapasztalatot. Egy európai kutatás szerint a cégek 64%-a úgy látja, hogy a nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatalok gyorsabban kapnak nagyobb felelősséget a munkahelyükön. A felmérések szerint a külföldi tanulmányok leginkább az alkalmazkodó képesség, a probléma megoldás, az önállóságot és a kommunikációs képességet fejlesztik. Erről is lesz szó holnap 7.30-tól. Pak Boton lesz a vendégünk itt a rádióban, ő fél évet Új-Zélandon töltött el, középiskolás tanulmányai folyamán. Hallgassatok bele holnap reggel! Zenében pedig jön nem sokára Jax Jones-tól és Rachel a You Don't Know.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
5: This is The Weeknd.
6: Billie Eilish.
7: Kid Laroi.
8: Bruno Mars.
9: This is Doja Cat.
0: Fox. Fox FM. Összeköt.

Dr. Béres és Verév Tamás zárja az 5 óránkat. Hozzám tartozol. 2024-ből szólt. Én el is búcsúzom. Az elmúlt 4 óra műsorvezetője Strasser Ábner volt. Mindenkinek további szép vasárnap délutánt és kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: feküdt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket Magyarországon az idén az első negyed évben, 2025 azonos időszakához képest. Az alkatrészforgalmazás 6%-kal nőtt, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet összesítéséből. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első három hónap során. Alkatrészek 24,5 milliárd forintot költöttek. Erőgépek beszerzésére majdnem 28 milliárd forintot fordítottak. Ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 51%-a, írja az MTI. A természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodást nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkármonitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Június 3. hetében több Tolna vármegyei településen is várják a határvadászszolgálat iránt érdeklődőket, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A toborzás a jövő héten is folytatódik Tolna vármegyében, ahol több helyszínen várják a szerződéses határvadászszolgálat iránt érdeklődőket. A program célja, hogy minél többen csatlakozzanak az államhatárvédelmét ellátó állományhoz. A toborzási alkalmak június 15-én Pakson, 16-án Szekszárdon, 17-én Dombováron, 18-án Bonyhádon, valamint 19-én Simontornyán és Németkéren lesznek elérhetők. Az érdeklődők személyesen kaphatnak tájékoztatást a feladatokról és a jelentkezés feltételeiről. A szervezők arra biztatnak minden érdeklődőt, hogy csatlakozzanak a szerződéses határvadászokhoz és vegyenek részt az államhatár védelmében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.
0: Beköt.

0: mindjárt folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását, a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, a 20 vármegyei és fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és a négy alelnökből áll. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vármegyei választmány elnöke Tolna vármegyében dr. Csibi Krisztina lesz. Negyedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a jótékonysági kamionos találkozót az Őcsényi repülőtéren, ahol a közösség összefogása ismét egy nemes célt szolgált. A kétnapos rendezvény teljes bevételét Etesi Anett gyógykezelésére ajánlották fel, aki egy ritka genetikai betegség miatt folyamatos terápiákra és műtétekre szorul. A pénteki napon interaktív játékokkal és ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a rendezvény. A résztvevők találkozhattak Mini Egérrel, színpadra lépett Kovács Aliz, a Csámpai Country Club, valamint Josh és Betty is. Az esti programok között a látványos kamionos felvonulás mellett Kozsó, a Lipai Szilágyi Andrea produkció és a Hernád együttes gondoskodott a jó hangulatról, majd retro bulival zárult a nap. Szombaton a látogatókat élménykamionozás, lufi bohóc, óriás buborékshow és bogrács főzőverseny várta. A nap folyamán lövészeten és interaktív játékokon is részt vehettek az érdeklődők, délután pedig a Zanzibár együttes adott koncertet. Fellépett még az Origo Dance Studio és a Neon Verebek, este pedig a Csit zenekar és a Lord együttes szórakoztatta a közönséget, a rendezvényt pedig ismét retrobulizárta. A jótékonysági találkozó célja az volt, hogy minél nagyobb támogatást nyújtson a ritka genetikai betegségben szenvedő Etesi Anett gyógykezeléséhez, miközben a kamionos közösség és a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengely Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte szombaton honlapján a MÁV csoport. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolja az utasoknak. Természeti értékek megvédésének érdekében indított programot a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, adta hírül a cég. Közösségi oldalukon azt írták, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt együttműködése révén olyan tájhasználat valósítható meg, amely természeti értékek megőrzését, az élőhelyek állapotának javítását és a táj hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. A pincehelyi erdészetnél megszervezett továbbképzésen a résztvevők a Nagy Dorog Németkér térség több helyszínén ismerkedhettek meg a térség aktuális szakmai kihívásaival és az alkalmazott új erdőművelési technológiákkal. A természetvédelmi kezelővel egyeztetett kísérleti erdészeti beavatkozások célja túlmutat a sikeres erdősítésen, a termőhely adottságaihoz alkalmazkodó, elegyes, nagyobb ökológiai stabilitású, kemény lombos állományok kialakítását szolgálja. A résztvevők ennek gyakorlati példáit is megtekinthették egy kialakított kocsányos tölgy géngyűjteményben, mely a faj értékes genetikai állományának megőrzését szolgálja. A modern technikák alkalmazásáról Újpesti Krisztián erdőművelési és fahasználati műszaki vezető terepi bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartott. Bemutatta, hogy a drónok ma már az erdő és vadgazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei, alkalmazhatók többek között erdőfelújítások ellenőrzésére, egészségi állapot felmérésekre, vadkár monitorozásra, hőkamerás vadállomány becslésre, valamint természetvédelmi kezelések dokumentálására is. Idén is átadták az évrendőre kitüntető címet Nagy Dorogon. Az ünnepélyes eseménynek idén Pusztahencsi adott otthont, amely a nagydorogi rendőrös illetékességi területéhez tartozó 7 település egyikeként vállalta a rendezvény megszervezését. A rangos elismerést ezúttal Drinóci Milán vehette át, aki példaértékű munkájával és kiváló szolgálatával érdemelte ki a kitüntetést. Az esemény résztvevői gratuláltak a díjazottnak, egyúttal köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzésért végzett elhivatott munkájáért, valamint további szakmai sikereket és jó egészséget kívántak a rendőrnek. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 14:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. június 14-én vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Heringes Anita, Paks polgármestere számol be a város szolidaritási adóbefizetésének érdekességeivel kapcsolatosan. Eztán a paksi önkormányzat több képviselője is beszámol arról, hogy milyen fejlesztések várhatók az egyes körzetekben. Aztán ellátogatunk még két paksi iskola programjára is, betekintünk a Paksi harmadik koregyetemének szemeszterzáró előadására, megnézzük, hogy milyen térzenei koncertet tartottak a paksi atomtéren, valamint két sporttémával is érkezünk. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Robertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: A héten, a szerdai napon jelent meg a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mekkora összeget kell befizetniük az államkasszába a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után. A lista szerint Paksnak nem kell szolidaritási adót fizetnie. Heringes Anita, Paks polgármestere a Hírre rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére Paks egyelőre félreteszi azt az összeget, mintegy 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kéne befizetnie az államkasszába Paksnak. A polgármester asszony szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már tavaly befizette a szolidaritási adóként ismert adót, 2,1 milliárd forintot.
2: Ebben az adott időpillanatban, mert ugye két időpontban szokták kiszámolni a versenyképes járások alapját, az egyik az március 31-i hatállyal számolunk, a másik pedig a szeptember 30-i iparűzési adó különbségből számítják ki ezt a többletet. Mi most jelen pillanatban azzal számoltunk, hogy 750 millió forintot kell befizessünk. Viszont azok az érdekességek merülnek föl ezzel a rendelettel kapcsolatban, hogy ez a 2025 évi költségvetés iparűzési adó többletéről szól, és a jelen pillanatban, ami alapján fizetnünk kéne, az a 2026 évi lenne. Úgyhogy mi még most türelemmel várjuk, hogy mégis mi lesz a vége, és pénzügyi osztályvezető asszonnyal és a városvezetéssel arra a döntésre jutottunk, hogy továbbiakban is mi ezt a pénzt félre rakjuk, mert nem tudjuk, hogy még jön-e fizetési kötelezettség erre. Hát záros határidőn belül remélem, hogy születik ebben döntés, mert nyilván mi most a pozitív felén vagyunk, de én ma reggel pont ezért föl is hívtam Bátaszék polgármesterét, és kérdeztem, hogy akkor ő most mit érez, mert őnekik viszont 60 millió forint befizetés jelenik meg ebbe a táblázatba, ami náluk azért egy jelentős összegű befizetésnek számít. Úgyhogy most mindannyian közösen várjuk, hogy mégis mi lesz a vége ennek a dolognak. Ezért itt csendben egyelőre nyilván örülünk, de tipikusan az az öröm, amit várunk, hogy így marad-e.
1: A rendelet szerint Tolna vármegye 109 települése közül 8 településnek kell szolidaritási adót fizetnie, Bátaszéknek 59 millió, Nagymányoknak 1,6, Bátának 22, Dalmadnak 6, Szedresnek 3,7, Tengelicnek 1,4, Várdomnak 4,3, Zombának pedig 11,8 millió forintot kell befizetnie. A héten több paksi önkormányzati képviselő is nyilatkozott rádiónknak a körzetükben lévő aktualitásokkal kapcsolatban. A következő percekben a főutca északi részéről, az atomtérről és környékéről, valamint az óvodákat érintő felújításokról is szó lesz. Számos folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes számú körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
3: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. Három ajánlat érkezett be. Nagyon jók tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a Piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
3: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy TUP pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy ősszel odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
1: Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben is. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta a rádiónknak Barnabás István alpolgármester, a körzet képviselője.
4: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 8 éve, 7-8 éve. Ez ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázsorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban vannak, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
1: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, a Csengei Dénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, és megoldódik a Tellerede utca ügye is.
4: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút. Tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, Pakson egy földút a lakótelepen, a paksi lakótelepen, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az annak el kell készülnie. Most akkor a csengei lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésbe, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
1: 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi 1-es számú körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál idéglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra való tekintettel.
5: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam

0: műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Mozgalmas heteket zárt a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, melynek programjaira Pálfi Katalin kolléganőnk is meghívást kapott, az ő tudósítását hallják. A negyedik osztályosok az elmúlt napokban kirándulni voltak, gyalog mentek ki Cseresznyésbe, ott aludtak a Cseresznyéskert erdei iskolában, és másnap az iskolába vissza is gyalogosan érkeztek. Csuta Tamás Pál nagyon élvezte a cseresznyési programokat.
2: Negyedikes vagyok, és 11 éves.
3: Mi tetszett a héten a legjobban neked? Mennyire voltál aktív itt a programokban? Min vettél részt?
2: Osztálykirándulás, cseresznyésben volt, ilyen kvadozás volt, számháború, meg lehetett félpucéron mászkálni az udvaron.
3: Ez miért tetszett neked annyira, mert meleg volt?
2: Persze, nagyon meleg volt.
3: És akkor mi volt még a héten, ami olyan izgalmas volt számodra az osztálykiránduláson kívül?
2: A fagyizás.
3: Ettél akkor fagyit, mi a kedvenced?
2: Pisztácia és csoki. Elmondjam miért?
3: Na-na.
2: A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
3: Akkor te fagyi nélkül maradtál?
2: Nem, hanem ez egy ilyen, a filmből van egy ilyen mondat. Nem tudom már a címét.
3: Jó van, de a lényeg akkor, hogy nem maradtál fagyi nélkül, most csak ilyen kis vicces kedvedbe voltál.
2: Igen.
1: Ki mit tudott is rendeztek a Deák alsó

0: sajtóban, melyen osztályonként 5 produkciót mutattak be a gyerekek, hangsúlyozta Liszt-Meyerné Bog Brigitta alsós igazgatóhelyettes rádiónknak.
1: Gyerekek nagyon lelkesen hallgatták és nézték társaikat. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy kiálljunk ennyi ember elé, és hát főleg ilyen fiatalon. És hát nagyon cuki produkciókat mutattak be, és változatos produkciókat a gyerekek.
2: Amikor megkérdetjük a gyermekek hetét, el nem maradhat a Ki mit tud, mint programelem a rendezvényből. Egy hónapon keresztül folyamatosan készülnek a táncos, zenés produkciókra a tanulók. Ugyanakkor mutatnak be bűvésztrükköket, mondanak verseket, meséket, vicceket is mesélnek. Szerintem ez a gyermekek hetének az egyik csúcspontja. Egyben ma a zárópontja is. Elmondhatom, hogy nagyon sikeres volt az egész műsor. Osztályonként 5 produkciónál meg kell húznunk a határokat, különben nagyon sokáig itt ülnénk és hallgatnánk egymást, hozzáteszem nagy örömmel. Így közel 40 produkciót láthattunk az elmúlt percekben.
1: Miért fontos ez, hogy ezt megrendezzétek, és hogy a gyerekek tulajdonképpen egymásnak megmutassák idézőjelbetéve a kis tudományukat?
2: Nagyon fontos, hogy olyan tanulók is ilyenkor színpadra lépnek, akik egyébként a hétköznapi életben nem tűnnek ki kortársaik közül, bátorságot nyernek, önbizalmat fejlesztenek.
0: A 8 éves második osztályos Rajnák Ákos a Deákos házi Ki mit tudon a Kecskegidák és a Farkas című mesét mondta el diáktársai nagy örömére, akik jól szórakoztak.
1: Mondd már el nekem, mennyit gyakoroltál rá, és miért pont ezt választottad?
3: Azért, mert ez tetszett nekem ez a mese, és ezt gondoltam jónak, hogy ezt adom elő.
1: És miért?
3: Mert tetszett ez a mese nekem.
1: És mi tetszik neked benne?
3: Az, hogy amikor megette a gidákat, és még az, amikor felvágták a hasát.
2: Nagyon cuki mondtad a mesét, és olyan élménnyel mesélted, szinte ott éreztük magunkat mi is. Sokat gyakoroltál rá?
3: Csak 2 napot, már ment is.
2: Rendszeresen mondasz-e verset valahol, vagy mondtál-e már máskor is?
3: Mondtam. Szekszárdon, meg itt Pakson.
2: És értél is el eredményeket?
3: Igen. Amiért voltam Szekszárdon, azért kaptam ajándékot, meg a versmondásért is.
0: Idén is együtt hangolódunk mottóval várta a Csengei Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atomtéren. A térzenét az idei első alkalommal a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták 2x1 órás műsorban. Elsőként a Klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdeműt Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonos zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanárral Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az Atomtéren.
4: A zenekar körülbelül 2 éve jött létre. Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar. Majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagy teremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk.
2: A mai koncertnek milyen repertoárt választottatok?
4: A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni, illetve hogy mi az, ami fekszik a csapatnak. Tehát nálunk demokratikus a választás, tehát hozok valamilyen kottát, elkezdjük játszani, ha tetszik a csapatnak, akkor dolgozunk vele, hogyha nagyon ágálnak ellene, hogy nekik ez valami okból nem tetszik, akkor nem erőltetem. De azért hála Istennek megegyezik az ízlésünk. Tehát ez azt jelenti, hogy van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
2: Ti játszottatok az első félidőben, és most a második félidőben is van egy csapat.
4: Így van. Mikor 2 évvel ezelőtt újraélesztettük ezt a térzene programot, mert ennek volt egy hagyománya az iskolában. A Fúvós zenekar csinálta, amit még Tóth János tanár úr, illetve utána később a Szabó Péter tanár úr folytatott itt az Atomtéren, de aztán közbeszólt a Covid-járvány, amikor nem lehetett ugye ilyen koncerteket csinálni, és akkor leállt a zenekar, és sajnos ez a 2 kollégám is elhagyta az iskola kötelékeit, és így megállt ez a fajta rendezvénysorozat, és akkor, mikor a klarinét zenekarral összeálltunk, és volt már pár számunk, akkor megkérdeztem a vonósokat, hogy lenne kedvük csatlakozni hozzánk is, hogy újraéleszthetnénk ezt a programot. Ezzel is Paks városának a kulturális programjait gazdagítanánk, illetve az iskolának a promócióját öregbítenénk.
1: Legközelebb merre, hol léptek föl, lehet-e már tudni a programotokból?
4: Fölkérések vannak, azt, hogy el tudjuk-e vállalni, az mindig annak a függvénye, hogy a csapattagok hogyan élnek rá, hogyan tudják ezt vállalni. Most is van fölkérésünk, ugye a Nemzetközi Fúvós Fesztivál, ami itt szokott Pakson megrendelésre kerülni. Ugye a klarinét, szaxofon, tárogató tábor lesz itt a zeneiskolában, illetve a részfúvós része, pedig ha jól emlékszem, a Bezerődibe.
5: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Június 2-án elérkezett a Paksi harmadik kor egyetemének szemeszterzáró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Pálfi Katalin kolléganőnk két rendszeres résztvevővel beszélgetett az előadás után, Veres Zsókát az ismeretek sokasága és a társaság vonza ide.
2: Én most már negyedik éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig, és ezek engem nagyon érdekelnek. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék.
3: Hát 4 év az hosszú idő, amióta jársz. Van-e valami olyan téma, vagy olyan érdekesség, ami úgy megragadott téged, és itt hallottad esetleg először, itt találkoztál vele először?
2: Nagyon érdekes volt pont az előző előadás a múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Úgyhogy ez nekem rendkívül érdekes volt. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
3: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
2: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
1: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, az izgalmas történetek megragadják.
4: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a harmadik kor egyeteme, csak nem találkoztam olyan személyekkel, akik ide jártak, és amikor aztán csak magamtól, mert azért, mert idős vagyok, azért még nyitott a világra, és akkor eljöttem és elvarázsolt. Szinte Magyar Tudományos Akadémiától kezdve nagyon-nagyon sok mindenről, amit illik egy magyarnak tudnia. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. De ahogy itt elmondták, hát ő igazságot szolgáltatott. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van. Nem volt ez túl gyakori, amikor neki ezt tennie kellett, ő pedig akkor meggyont. A lelkiismerete valahol neki is megszólalt, de végül is hivatásnak fogta fel.
1: A Paksi harmadik kor egyeteme ősszel folytatódik. A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntőjébe jutott idén is Asztalos Fanni, a Bezeridi Általános Iskola 6. osztályos diákja, aki megyei elsőként került be. Tavaly 12. helyezett lett az országoson, idén a 15. helyen végzett. A többfordulós 29. Kárpát-medencei megmérettetés 2026-ban sokkal nehezebb volt, véli Asztalos Fanni, aki célként tűzte ki, hogy 4-szer egymás után bejusson az országosra, hiszen akkor külön díjban részesülhet. Fannival Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
5: Ez egy helyesírási verseny volt, ami Budapesten volt, a Kárpát-medencei döntő. Nagyon nehezek voltak a feladatok, de sok színűek voltak, mert volt közte betűrend, sok szabály volt, és az ellipszonos és szavak. Voltak olyan feladatok, amik könnyen mentek, de voltak olyanok is, amire nem számítottam. 15. helyen végeztem ezen a versenyen, hát nagyon örültem, hogy eljutottam idáig.
3: Hát ez egy nagy dolog, én úgy gondolom. Hogyan készültél a megmérettetésre?
5: Sokat gyakoroltam, nézegettem a helyesírási szabályzatot, és van ott egy munkafüzetem, amiben szoktam csinálni a feladatokat, és abból.
3: Ki a felkészítő tanárod, és gondolom az utóbbi időben sokat találkoztál vele.
5: A felkészítő tanárom Ványi Németh Ildikó, az osztályfőnököm, egyben a nyelvtantanárom, és általában csütörtökönként ültünk le tesi óra helyett gyakorolni. Nem nagyon örültem, mert szeretek tesizni, de így most ezt az áldozatot meg kellett hoznom. Viszont volt egy hét, amikor két napon is gyakoroltunk.
3: nem ez volt az első alkalom, hogy te egy ilyen országos döntőbe bejutottál.
5: Igen, ez a verseny 5-től volt, és én 5-ben is bejutottam az országos döntőbe. Akkor 12. helyezést értem el, de akkor nem éreztem ilyen nehéznek.
3: Hát lehet, hogy ahogy így idézőjelben téve korosodsz, ugye nehezebbek lesznek majd a feladatok. Tervben van jövőre is a megmérettetés, hogy indulsz?
5: Hát nagyon szeretnék egyáltalán kijutni, vagyis hát így indulni. Van egy díj, amit azok a tanulók kapnak, akik négyszer, vagyis minden évben kijutottak a verseny az országos döntőre, vagy kártmetmedencei döntőre, és azt szeretném megkapni.
3: Hát akkor szívből gratulálunk neked ehhez az országos, illetve Kárpát-medencei 15. helyhez, és akkor sok sikert a továbbiakban, hogy sikerüljön elérned azt a célt, ugye, hogy négyszer is egymás után kijussál az országosra. Hajrá!
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes, ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybeli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő. A programsorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptánc együttes műsorát láthatták. Vendégként a kalocsai és bogyiszlói néptánc együttes is fellépett. Este a csurgózenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a programsorozat végén elégedetten nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: 10 évvel ezelőtt volt a 70 éves, és ugye én még csak eddig 6-7 éve vagyok polgármester, és csak nézem vissza a régi videókat, és tudtam nagyon jól, és tavalyi évben is, és tavaly évben is érkezett az a jelzés, hogy a Földesi Jánosról meg kéne emlékezni. Nem a fél munkának vagyok az embere, hanem ha valamit csinálunk, akkor csináljuk rendesen. És úgy voltam el, hogy akkor körítsük rá, hogy a 80 éves madocsai néptánc egyesület, vagy együttes, mert ugye nem egyesület volt az elején, és ebből kifolyólag akkor adjuk meg rendesen a módját, és Földesi Jánosról nevezzük el művelési házunkat, állítsunk neki egy emléktáblát, és hogy ezt köré szervezünk egy hagyományőrző néptánc egyesületes megemlékezést, fellépésre együtt.
3: Nagyon jó hangulat kerekedett itt a mai nap folyamán, mert hát ahogy elnéztem, a településnek az apraja nagyja beleadott mindent. Táncoltak, énekeltek, és hát amit ilyenkor ugye illik.
2: És itt a legfontosabb rész, hogy az apraja. Az apraja is ismételten ott van, hogy a néptánc egyesület van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és hogy Bán tanít az egyik orvopedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes pozíciót is betölt, és ő néptáncos is volt, korábban is, és most is oszlopos tagja a Marosai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabad ide terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, úgy, és az nem kevés.
3: És hát a fiatalok viszik ugye tovább ezeket a hagyományokat.
2: Mások valahogy azt kell, a tudatot beléjük kell tenni, hogy marocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudat, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni.
1: Az atomerőmű SL férfi kosár csapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető, akivel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
3: Véget ért a 2025-26-os bajnoki szezon. A Atomerőmű Sport Egyesület élvonalbeli kosárlabda csapata a negyedik helyen végzett. Tulajdonképpen örülhetünk is valahol a negyedik helynek, ahogy ugye az év elején indultunk a bajnokságban, de hát talán lehet, hogy a bronzéremnek jobban örültünk volna. Te hogy látod? Kérdezem az Atomerőmű Sport Egyesület kosárlabda szakosztályának vezetőjét, Gulyás Robertet.
4: Igen, összességében nézve ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére. De ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az 5 mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Ugye a szezon elején szinte senki nem teljesített megfelelően. Később azért feljavultak idegenlégiósok is, hazajátékosoknál is voltak pozitívabb dolgok. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam a szezon elején, hogy a magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Tehát azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
3: Véget ért ugye a szezon, ugye már kezditek szervezni a következő évi csapatot, keretet.
4: Ahogy már a szezon vége fele ki is ment a kommunikációban, Benke, Eilingsfeld, Révész, Halmai maradt mindenképpen, Krivasevicsnek szerződése volt, Giringer Gergőnek a plusz 2 éves opcióját lehívtuk, tehát ő is elméletileg marad, és most tárgyalásban állunk Nagy Danival és Arnold Botival is egy hosszabbítással kapcsolatban. Egy távozó, aki van, az Kohil Erik. ő azért több játéki lehetőségre számított, meg őszinte leszek, én is azt gondoltam, hogy többet fogjuk tudni használni, és így ő neki szerintem a fejlődése szempontjából jobb, hogyha egy másik csapatban folytatja. Edzőkérdésben nem tudok semmilyen hírrel szolgálni, tárgyalásban állunk több edzővel, még nincs meg a kiválasztott személye.
3: Tehát az biztos akkor, hogy a Kostas távozik?
4: Kostaszt ismerve semmi se biztos, és az se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön. Túlságosan nagy magyar játékos mozgásra nem kell számítani. Szerintem a magyar magunk eddig is megfelelő volt. Igazából a piacon sincsenek olyan játékosok, akikkel előrébb lehet lépni. Külföldieket meg pedig nem tudom megmondani egyelőre, mert ahhoz az edző személye nagyon fontos lenne.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Evezz át a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval. Ezzel a mottóval várt a vízinyílt napra az Atomerőmű Sport Egyesület a Csónakházhoz az érdeklődőket. A vállalkozó kedvűek átevezhettek kenuval vagy sárkányhajóval a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő, strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon exatlon jellegű akadálypálya, társasjátékpark és ugrálóvár várta egész nap az érdeklődőket. Tóth Márton főszervező arról is beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek, hogy a vízi élet, a dunai vízisport népszerűsítése volt a céljuk.
2: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy nyílt napot, hogy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a Csónakházhoz. Ugye ennek az egésznek az a lényege, hogy ezen a nyílt napon lejöjjenek ide, és akkor átevesztenek a túloldalra, ott berendeztünk egy beach bart. Ugye azért szerencsénk volt abból a szempontból, hogy kicsi a víz, tehát egy jó nagy homokos partunk van, ott van zene, limonádé, sportjátékok, lehet egy kicsit lazulni, mert vannak napozóágyak, és akkor egy óra időintervallum alatt vissza is kell érni. Ezen az oldalon pedig ugye megnyitott most a bíróbisztró, és vannak gyerekjátékok, ugrálóvárak, a Brutálatomnak a miniaturizált változata, illetve minitársas játék, ami szintén a gyerekeket foglalja le. Amikor ezt az egészet kigondoltuk, fogalmunk nem volt, hogy milyen lesz a fogadtatása, hogy érdekelni fog-e valakit, lejönnek-e, és nagyon örülünk annak, most így fél öt környékén mondhatom, hogy több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek a Csónakházban.
3: Hát engem is sikerült vízre tenni, idézőjelbe téve, nagyon élveztem, nagyon tetszett, és hát a többség, akivel találkoztam, azok most szálltak először a vízre, tehát valóban sikeres lehetett, mert amit mondtál, hogy 300-an, annak a nagy százaléka lehet, hogy így volt, mint én.
2: Én úgy gondolom, hogy egy 50 ember talán, aki már volt hajóban, 250 viszont nem, és ez egy nagyon nagy szám szerintem egy paksi viszonylatban, mert azért én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként leépíteni és legyűrni.
3: A sikeren felbuzdulva, a jövőt illetően szerveztek-e hasonlót, vagy valamiféle közösségi rendezvényt ide a helyszínre, mert a helyszín az valami csodálatos, tehát ez egy gyöngyszeme igazából itt Paksnak.
2: Igen, céljaink között van, hogy ugye ezzel az új vízitúrás létesítménnyel kicsit bekapcsoljuk a víziturisztikába Paksot, de azért a Nemzetközi Dunatúra idén is megállít. Ugye most megnyitotta az új bisztró, ami bízunk benne egy közösségi tér lesz, és egyébként sok gyerkőc jár ide, akik ide varázsolják a hangulatot.
1: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először vízre kenuval, vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
3: Dia, most kötöttetek ki egy kenuval, a túloldalról érkeztetek meg, többed magaddal jöttél, tele voltatok gyerekekkel, voltak itt felnőttek, és hát te azt mondtad nekem, hogy most életedben először voltál itt vízen kenuval. Mesélj az élményeidről.
4: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, rendben áttértünk, és nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is, és a gyerekeknek is.
3: Senki nem parázott? Gyerekek például mekkorák voltak?
4: A legkisebb 8 éves volt, ő izgult szintén, ő elég félős, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart. Úgyhogy megérte ez az izgulás, azt tudom mondani.
3: És akkor ez jelenti esetleg azt is, hogy bátorkodtok, és akkor máskor is lejöttök, mert ha jól tudom, itt lehet bérelni kenut is.
4: Ha járunk el felé mindenképpen, de igazából mi fehérváriak vagyunk, tehát teljesen nem véletlenül, barátaink itt laknak, és sokszor vagyunk itt hétvégén. Ha jövünk legközelebb is, akkor akár ez előfordulhat, igen. Én nem gondoltam, hogy ilyen fárasztó, mondom őszintén. Hát amúgy sportolok, spinning edző vagyok, meg ilyen funkcionális edzéseket is tartok, de azért ez erős karmunka és felsőtest munka. Most eveztem életemben először, de azért ez kemény sport. Úgyhogy még engem is meglepett. Bár most nagyon éhes vagyok, hozzáteszem, úgyhogy lehet, hogy tele hassal jobban ment volna.
3: Üres hassal, ugye nincsen annyi energiája az embernek.
4: Így van, így van.
3: Hát akkor jó étvágyat kívánok az ebédhez.
1: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Kinek szurkoltok?
2: Mi európai csapatnak szeretnék szurkolni, hát angolok.
1: Angolok, te?
3: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
2: Ezért a spanyoloknak.
1: Én meg a spanyoloknak.
3: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
1: Oké, okay. Jó, hát akkor fölírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
3: A szurkolás kérdezte, nem azt, hogy mi a tippünk.
1: De azt kérdeztem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, ah, bocs, nem tettem hozzá, jó, igazad van, igazad van.
2: Amikor két jogász a fociról beszélget, esküszöm, hogy ez javíthatatlanok vagy.
3: Szinte öngól volt.
2: És öngól, ugye, ha már a fociról.
1: Jó, na, zárjuk le a témát. Ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
2: Igazad van, Gabi.
1: Ezt akartam hallani.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Tokai Róbert. 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket Magyarországon az idén az első negyed évben, 2025 azonos időszakához képest. Az alkatrészforgalmazás 6%-kal nőtt, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet összesítéséből. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első három hónap során. Alkatrészekre 24,5 milliárd forintot költöttek. Erőgépek beszerzésére majdnem 28 milliárd forintot fordítottak. Ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 51%-a, írja az MTI. Holnap folytatódnak a kábítószer ellenes világnap alkalmából rendezett programok Pakson. A kábítószerügyi egyeztetőfórum két aktív tagja, Nagy Csilla, a Paks Kistérségi Szociális Központ dolgozója, valamint Bíró Ilona Mária rendőrzászlós, a Paksi Rendőrkapitányság munkatársa számolt be rádiónknak a részletekről. Nagy Csilla elmondta, a programsorozat első állomása egy drogprevenciós színházi előadás volt a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói számára. Hozzátette, a fiatalokat egy videókészítő pályázattal is szeretnék bevonni a kábítószerekkel kapcsolatos kommunikációba, melynek hétfőn lesz az eredmény hirdetése. Bíró Ilona Mária a hétfői programok részleteibe engedett betekintést.
5: Mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amint már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a síszemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha itt áll volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna. Különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szexárdi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szexárdon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és fölajánlják a segítséget a fiataloknak.
4: A hétfői programon bemutatkozik a paksi fiataloknak a Dunaföldvári Azt a Keservit Értékmegőrző Környezetvédő Egyesület is, mondta el Nagy Csilla.
6: Nagyon hitelesek a fiatalok részére, fizikálisan kinézetileg egy tetovált, külsejű rocker, motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drogfogyasztás helyett mi ez a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog.
4: A hétfői kábítószer ellenes nap paksi programjai délelőtt 9:30-tól kezdődően lesznek látogathatók a Csengei Dénes Kulturális Központban. Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban. A balesetben mindkét gépkocsi vezető életét vesztette, jelentette a novinki.cz hírportál. A baleset a D2-es autópálya 11-es kilométerénél Brno közelében történt reggel 4:30 körül. A magyar kamion Brno felül Breklev felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt az úton, közölte Andrea Csinkotova, dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal. A határ felől érkező román kamion neki ütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette, mondta a szóvivő. A baleset helyszínét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
7: Paksfm.
0: Paksfm.
7: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
8: Volt, hogy

0: Paks FM.
1: Legközelebb hagyom, hogy amit magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon,

sokba hittem, százat megbántam, eleget szerettem. Átvertek páron, kevés bizalom maradt, mindent elzártam, aztán jöttél te, és hozzám.

Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: slágereivel. Paks FM. Összekött. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását, a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, a 20 vármegyei és fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakció vezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és a négy alelnökből áll. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, az MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vármegyei választmány elnöke Tolna vármegyében dr. Csibi Krisztina lesz. Holnap folytatódnak a kábítószer ellenes világnap alkalmából rendezett programok Pakson. A kábítószerügyi egyeztetőfórum két aktív tagja, Nagy Csilla, a Paks kistérségi szociális központ dolgozója, valamint Bíró Ilona Mária rendőrzászlós, a paksi rendőrkapitányság munkatársa számolt be rádiónknak a részletekről. Nagy Csilla elmondta, a programsorozat első állomása egy drogprevenciós színházi előadás volt a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói számára. Hozzátette, a fiatalokat egy videókészítő pályázattal is szeretnék bevonni a kábítószerekkel kapcsolatos kommunikációba, melynek hétfőn lesz az eredmény hirdetése. Bíró Ilona Mária a hétfői programok részleteibe engedett betekintést.
2: Mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amit már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a síszemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha itt áll volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna, különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szexádi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szexádon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és felajánlják a segítséget a fiataloknak.
1: A hétfői programon bemutatkozik a paksi fiataloknak a Dunaföldvári Asztakeservit értékmegőrző környezetvédő egyesület is, mondta el Nagy Csilla.
3: Nagyon hitelesek a fiatalok részére, fizikálisan kinézetileg egy tetovált külsejű rocker motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drogfogyasztás helyett mi az a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog.
1: A hétfői kábítószer ellenes nap paksi programjai délelőtt 9:30-től kezdődően lesznek látogathatók a Csengei Dénes Kulturális Központban. Több Tolna vármegyei helyszínen is várják a jövő hét folyamán a véradókat. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
1: Az országos középtávú és váltó bajnokságon vettek részt a PSE tájfutói, számolt be a versenyről weboldalán a Paksi Sport Egyesület. Azt írták, a versenyzőkre az évtized legkeményebb OB-je várt. A megmérettetést a Sáska település melletti részletgazdag domborzatú terepen rendezték meg. A pályák igazán próbára tették a sportolókat, a nehezen futható aljnövényzet, a meredek hegyoldalak és a sokszor igen köves fedettség miatt. Szinte minden kategóriában a győztes idők is elmaradtak a tervezettől. A paksiak legjobb helyezései a középmezőnybe voltak elegek. A középtávon Kovács Vera N55-ben 27. Kis Gábor F45-ben 29. Svendner Réka N21-ben 41. Kovács Karina N21-ben pedig a 42. helyen végzett az 50-60 fős mezőnyökben. Ezt követően az országos váltóbajnokságra került sor, melyen egy csapat képviselte a Paksi klubot a női felnőtt mezőnyben, ahol Makovinyi Dorottya, Svendner Réka, Tinnyei Petra összeállítású váltó teljesítette az etapot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM.
1: I thought that I'd been hurt before.

Láttam, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: emlékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.